ebben a fényképed. Szinte beszél hozzám, hallanám a hangod. De nem vagy itt már. Ragaszkodom nagyon, nekem mindent megér. De semmi sem örök, egyszer minden véget ér. Harcolnék a változással, nem akarom hinni, hogy boldogságom dolgai meg fognak szűnni. Sajnos rövid az élet, egy röpke gondolat. Ne sirasd, mi elmúlt, hát add meg önmagad.

a mikrofonnál. Mögöttem zenél a banda, összeköt már minket ezer év hulláma. Mondanék egy pár szót, figyeljetek még rám. Csak a dalunk marad, de az élet elszáll. Harcolnék a változással, nem akarom hinni, hogy boldogságom dolgai meg fognak szűnni. Sajnos rövid az élet, egy röpke gondolat. Ne sírasd, mi elmúlt, hát add meg önmagad. De jó volna,

Trio Tour Mix. A múlt és a jelen slágerei egy helyen. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Répa csak színésze, az élet a diéta. Minek őre mennénk, kezdjetek szeretnénk.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Változékonyabbra fordul az idő. Nyomozás indult a volt miniszterelnök közösségi médiás tartalmait érintő szerződések ügyében. Családi programok és koncertek is lesznek a Margit szigeten augusztus 20-án. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Visszautasította az Alkotmánybíróság az alaptörvény módosítások elleni Fidesz-KDNP-s beadványokat. Mindhárom esetben a hatáskör hiányára hivatkozott a testület. Az ellenzéki pártszövetség az alaptörvény 17. módosításának passzusait támadta meg. Ezek között volt a Súlyog Tamás köztársasági elnök leváltásáról szóló döntés. A parlamenti képviselői mandátum 12 évben vagy 3 ciklusban korlátozása, illetve az alkotmánybírók 70 éves korhatárának visszaállítása. Hűtlen kezelés miatt nyomoz a rendőrség a volt miniszterelnök közösségi médiás tartalmait érintő szerződések ügyében, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság. A miniszterelnökség még múlt héten számolt be arról, hogy átvizsgálta Orbán Viktor közösségi médiás megjelenéseiről kötött 4 milliárd forint közpénzt érintő szerződéseit. Az ügyben hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanújával ismeretlen tettes ellen tettek feljelentést. Terrorizmus gyanúját is vizsgálják a Zadar környéki tűzesetek ügyében. A horvát korrupció és szervezetbűnözés elleni ügyészség a gyújtogatásokkal kapcsolatba hozott 4 ember ügyében nyomoz. 3 horvát férfit és egy lengyel nőt gyanúsítanak azzal, hogy előre kitervelten, egymással megállapodva 10 helyen szándékosan okoztak tüzet Zara megye térségében múlt pénteken és szombaton. Lakossági bejelentés alapján fogták el őket. Soha olyan korán nem kezdődött még szüret a franciaországi Elzászban, mint idén. Mivel heteken át árnyékban is 44 fokos hőség tombolt a szőlőültetvényeken, több védett szőlőfajta is a megszokottnál hetekkel korábban beérett. A termésmennyiség 5%-kal maradhat el a tavalytól, cserébe várhatóan magas minőségű borok készülhetnek. Családi programok, koncertek lesznek augusztus 20-án a Margit szigeten. Délelőtt interaktív cirkuszi játszóházzal, ügyességi játékokkal, valamint civil szervezetek programjaival várják a családokat. 16 órától színpadra lép Deva, a Random Trip, Boban Markovics, a Queen Bee és az Infra Gandhi. Sötétedés után megnyílik a fénykert magyar és nemzetközi művészek fényinstallációival. Hidegfront érkezik, egyre több felé lehet zápor, zivatar. A déli szél megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Kedden már sok napsütésre számíthatunk, de átmenetileg mérséklődik a meleg. Hajnalban 11-19, napközben 22-28 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Változékonyabbra fordul az idő. Megnyitották a ráckevei soroksári Dunaágzsi lipjét. Hazaszállítják a lengyel buszbaleset 22 sérültjét. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Megnyitották a ráckevei soroksári Dunaágzsi lipjét, hogy üzemben tudják tartani a Paksi atomerőmű két működő turbináját. Ezzel másodpercenként 20 köbméter plusz vizet juttatnak a fő Dunaágba. A miniszterelnök korábban elmondta, a kedd és a szerda kritikus nap lesz. Magyar Péter közölte, hogy a folyó jelenleg 9 cm-re áll a kikapcsolást jelentő vízszinttől, és a leállítás csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. A művelet szombat reggel óta tart, és közben építik a fenékküszöböt is. Hazaszállítják Debrecenből a lengyel buszbaleset 22 sérültjét mai éjszaka, közölte a lengyel egészségügyi miniszter helyettes. A sérülteket egy speciális kormányrepülővel viszik Lengyelországba, ahol két varsói és több vidéki kórház készült fel a fogadásukra. 18 beteg Magyarországon marad, 5 sérült pedig már elhagyta az országot, őket családjuk ápolja. Két páciens esetében még nem született meg a döntés a hazaszállításról. Közben a rendőrség halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt indított eljárást a buszvezetője ellen. Az elsődleges adatok szerint a férfi feltehetően elaludt, ez okozta 12 halálos áldozatot követelő balesetet. Magyarországra indult 6 lengyel rendőr is, valamint egy ügyészi csoport, ők a lengyel fél részéről a helyszínen vizsgálják az ügyet. A spanyol kormány 1500 ideiglenes befogadóhelyet létesít az illegális bevándorlók számára Ceutában. Az intézkedés kiegészíti a spanyol kormány döntését, amivel 6,5 millió eurót különített el a Vöröskereszt számára az exklávéba illegálisan bejutottak szociális és egészségügyi ellátásra. Az Egyesült Államok továbbra is megadást vár el Irántól, de nem szab határidőt a megállapodásra. Ezzel párhuzamosan közvetlen egyeztetések is zajlanak Teheránnal, jelentette ki Donald Trump ma a két ország közötti 60 napos tűzszüneti megállapodás letételének napján. Közben az amerikai elnök katonai csapással fenyegette meg Ománt, ha akadályozza az Egyesült Államok hormuzi szorossal kapcsolatos lépéseit. Változékony idő lesz. Az este érkező front több helyen okozhat záport, zivatart. A déli szél megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Éjszaka 11-19, holnap délután 22-28 fok várható. Holnap már sok napsütésre számíthatunk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Minden hétköznap 19 órától reggel 7 óráig Trio Turmix, ahol a múlt és a jelen legjobb slágereiből válogatunk. Engedje, hogy a zene elvarázsolja!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Változékonyabbra fordul az idő. Nyomozás indult a volt miniszterelnök közösségi médiás tartalmait érintő szerződések ügyében. Családi programok és koncertek is lesznek a Margit szigeten augusztus 20-án. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Visszautasította az Alkotmánybíróság az alaptörvény módosítások elleni Fidesz-KDNP-s beadványokat. Mindhárom esetben a hatáskör hiányára hivatkozott a testület. Az ellenzéki pártszövetség az alaptörvény 17. módosításának passzusait támadta meg. Ezek között volt a Súlyog Tamás köztársasági elnök leváltásáról szóló döntés. A parlamenti képviselői mandátum 12 évben vagy 3 ciklusban korlátozása, illetve az alkotmánybírók 70 éves korhatárának visszaállítása. Hűtlenkezelés miatt nyomoz a rendőrség a volt miniszterelnök közösségi médiás tartalmait érintő szerződések ügyében, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság. A miniszterelnökség még múlt héten számolt be arról, hogy átvizsgálta Orbán Viktor közösségi médiás megjelenéseiről kötött 4 milliárd forint közpénzt érintő szerződéseit. Az ügyben hűtlenkezelés és hivatali visszaélés gyanújával ismeretlen tettes ellen tettek feljelentést. Terrorizmus gyanúját is vizsgálják a Zadar környéki tűzesetek ügyében. A horvát korrupció és szervezetbűnözés elleni ügyészség a gyújtogatásokkal kapcsolatba hozott 4 ember ügyében nyomoz. 3 horvát férfit és egy lengyel nőt gyanúsítanak azzal, hogy előre kitervelten, egymással megállapodva 10 helyen szándékosan okoztak tüzet Zara megye térségében múlt pénteken és szombaton. Lakossági bejelentés alapján fogták el őket. Soha olyan korán nem kezdődött még szüret a franciaországi Elzászban, mint idén. Mivel heteken át árnyékban is 44 fokos hőség tombolt a szőlőültetvényeken, több védett szőlőfajta is a megszokottnál hetekkel korábban beérett. A termésmennyiség 5%-kal maradhat el a tavalytól, cserébe várhatóan magas minőségű borok készülhetnek. Családi programok, koncertek lesznek augusztus 20-án a Margit szigeten. Délelőtt interaktív cirkuszi játszóházzal, ügyességi játékokkal, valamint civil szervezetek programjaival várják a családokat. 16 órától színpadra lép Deva, a Random Trip, Boban Markovics, a Queen Bee és az Infra Gandhi. Sötétedés után megnyílik a fénykert magyar és nemzetközi művészek fényinstallációival. Hidegfront érkezik, egyre több felé lehet zápor, zivatar. A déli szél megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Kedden már sok napsütésre számíthatunk, de átmenetileg mérséklődik a meleg. Hajnalban 11-19, napközben 22-28 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

97.7 Rio FM. Melletted szól.

0: jár, túl nem csordul a peremén. Egyszer minden fontosabb lesz majd, mint te meg én. Jó lesz majd egy gombóc közepén.
1: Rio FM, melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Változékonyabbra fordul az idő, kritikus napok jönnek a Paksi atomerőmű működésében. Mától indul a debreceni virágkarnevál. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Hatalmas az előrelépés a paksi munkálatokban, jelentette be a kormányfő. Magyar Péter helyszíni videójában hangsúlyozta, a mai és a holnapi napok még kritikusak lesznek az alacsony vízállás és a további apadások miatt, de jövő héten már jelentősen nőhet a vízszint, és megkezdődhet a létesítmény fokozatos visszakapcsolása. Több beruházás kiemelt nemzetgazdasági státuszát visszavonja a kormány, jelentette be közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a döntés érinti egyebek között a lángépgyár és a Klubbaliga területét, valamint a Margit-szigeti tenisztadiont, a soroksári gyáli ipari fejlesztést és a Pázmány kampusz aktuális terveit. Hazatért Lengyelországba az M3-as autópályán történt buszbaleset 21 sérültje. A sebesülteket kormányzati különgéppel szállították a délkelet-lengyelországi Kárpátaljai Vajdaság központjába. Közülük senki nincs életveszélyben. 5 könnyebb sérültet autóval vittek haza a hozzátartozók. A magyar kórházakban maradt 18 ember hazaszállításáról pedig állapotuk stabilizálódása után gondoskodnak. Teljes ellenőrzést biztosít a Hormuzi szoros felett Washington tengeri blokkádja, jelentette ki egy fehérházi eseményen az amerikai elnök. Donald Trump hozzátette, Teherán azonban aknatelepítésekkel képes kellemetlenségeket okozni, és figyelmeztette Ománt, hogy ne szóljon bele a konfliktusba. Hozzátette, tetszik neki az az ötlet, hogy a Hormuzi szorost az Egyesült Államok részévé nyilvánítsa. A spanyol kormány 1500 ideiglenes befogadó helyet létesít az illegális bevándorlók számára Ceutában. Az intézkedés kiegészíti a spanyol kormány döntését, amivel 6,5 millió eurót különített el a Vöröskereszt számára az exklávéba illegálisan bejutottak szociális és egészségügyi ellátására. 350 program várja az érdeklődőket mától augusztus 23-áig az 57. debreceni virágkarneválon. A nemzeti ünnepen 12 virágkocsi és 26 művészeti csoport alkotta menet halad majd a karneváli útvonalon. A több százezer élő virággal díszített kocsikat napközben a Nagyerdei stadionnál lehet megtekinteni, éjszaka a belváros épületei és terei pedig fényfestéssel kelnek életre. Változóan felhős, esős idő várható. Megerősödik, az ivatar zónákban viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet napközben 23-29, késő este 19-25 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Mellett. That's all.

0: Mellette szól.
1: Rio FM.
2: A story. Loca.

0: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Ez volt a reklám.
4: A Trio FM hírei.
5: Változékonyabbra fordul az idő, kritikus napok jönnek a Paksi atomerőmű működésében. Videóval is segíti a NAVA felkészülést a nyugtaadatszolgáltatásra. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Hatalmas az előrelépés a Paksi munkálatokban, jelentette be a kormányfő. Magyar Péter helyszíni videójában hangsúlyozta, a mai és a holnapi napok még kritikusak lesznek az alacsony vízállás és a további apadások miatt, de jövő héten már jelentősen nőhet a vízszint, és megkezdődhet a létesítmény fokozatos visszakapcsolása. Hazatért Lengyelországba az M3-as autópályán történt buszbaleset 21 sérültje. A sebesülteket kormányzati különgéppel szállították a délkelet-lengyelországi Kárpátaljai Vajdaság központjába. Közülük senki nincs életveszélyben. 5 könnyebb sérültet autóval vittek haza a hozzátartozók. A magyar kórházakban maradt 18 ember hazaszállításáról pedig állapotuk stabilizálódása után gondoskodnak. Videóval is segíti a vállalkozásokat a Nemzeti Adó és Vámhivatal a kibővített adatszolgáltatásban. Szeptember 1-től a kézi és a számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. December 31-ig hibás vagy elmaradt teljesítés miatt még nem bírságol az adóhatóság. A cél, hogy a vállalkozások a lehető legegyszerűbben tudják teljesíteni az adatszolgáltatási kötelezettségeiket. Benyújtotta a kormány az országgyűlésnek a tűzifa áfájának csökkentéséről szóló törvényjavaslatot. Eszerint a tűzifa áfa mértéke szeptember közepétől 27-ről 5%-ra mérséklődik. Az előterjesztésben a csökkentést azzal indokolják, hogy a tűzifával való fűtés a szegényebb társadalmi rétegek számára gyakran az egyetlen elérhető fűtési megoldás, ezért fontos, hogy minél olcsóbb legyen. Holnap kezdődik a Strandfesztivál Zamárdiban. A 4 napos rendezvényen 2 nagy színpadon magyar és külföldi könnyű zenei fellépők, valamint kertmozi, színház, légtánc bemutató, gasztronómiai programok és kortárs képzőművészeti alkotások várják az érdeklődőket. A nemzeti ünnepet a Balaton legnagyobb tűzi játékával köszöntik. A MÁV sűrített menetrenddel, éjszakai bagolyvonatokkal és nagyobb kapacitású szerelvényekkel készül a fesztiválra. Változóan felhős, esős idő várható, megerősödik, a zivatar zónákban viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet napközben 23-29, késő este 19-25 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most
4: indul a reggel.
3: Jó reggelt!
4: Reggeli starter, a Trio FM napindítója.

0: A műsorvezetők éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.
1: 7 óra múlt pár perce, jó reggelt kívánok mindenkinek, ez a napindítónk augusztus 18-án kedden. Én Pálinka Zsolt vagyok, számítok figyelmükre ma reggel is. Érkezem nem sokára az időjárás előjelzésünkkel, itt lesz majd a friss közlekedési hírcsokrunk, és kedlévén kapcsolom majd a Jászberényi piacot, jön a Cekker rovatunk. Most pedig Vékony Zoli és Kalidóra közösét indítom, ez az In My Mind, ezzel a dallal vágunk bele a kedreggelbe. Jó rádiózást!

Ez a Trigo FM, a Jászság rádiója, hozom már is az időjárás előjelzés, az időjárás előjelzésünket. Kedden túlnyomó napos, kellemes, hőségmentes időre készültünk térségünkben. A délután más

0: 97.7 Trio FM. Melletted szól.
1: Escucha el ritmo.

0: Néhány közlekedési információ a térség útjairól. Jászapátinál a 32-28-as úton építés munkák zajlanak a 0-as kilométer szelvény környékén. Lassabb haladásra számíthatnak az erre közlekedők. Jászalsó-Szentgyörgy és Tisztasúly között a 32-26-as úton félpályás lezárás van érvényben a 0-as és a 2-es kilométer szelvény között Jászalsó-Szentgyörgy belterületén. Tápiószelén a 31-319-es úton gázközmű építés munkát végeznek, itt is útszűkület nehezíti a haladást a 2-es kilométernél. A Monor-Tápiószele összekötő úton a 31-12-esen szintén útszűkületre kell készülni a 30-as kilométer szelvénynél.
1: Jó utat kíván a Trio FM!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Szeretnék egy városi autót.
3: Igen?
2: Tudod, olyan modern, fiatalosat.
3: Igen, igen.
2: Elektromos, belefér?
3: Igen.
2: És legyen rajta napfénytető is. Légy szív.
3: Igen.
2: Tudsz valami jót?
3: Igen.
4: A Leapmotor T03-at. Kínai gyártmány, európai szerviz, mediterrán életérzés. Mindez csak 7.490.000 forintért. Na, Leapmotor?
2: Igen.
4: Te is igent fogsz mondani az elektromos autóra. Leapmotor. Lép szintet.
5: További részletek a Leap Motor Quality szolnoki, Jászberényi és Karcagi márka kereskedéseiben és a quality.hu-n.
6: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: Az unalmas reggeleket, a szenvedős ébredéseket elküldtük jó messzire. Reggeli Starter, élőben Jászberényből a 97.7 Trio FM-en.

0: Jó reggelt kívánok, nézzük, mit ír a horoszkópunk augusztus 18-án kedden. A kóstjegyűeknek mélyebb motivációt és bátorságot hoz a mai nap a cselekvéshez. Egy személyes ügyben érdemes nyíltan kimondaniuk, mit szeretnének, mert a környezetük meglepően jól reagál majd rá. A párkapcsolatban pedig egy őszinte gesztus osztott közeledést. A bikák egy kapcsolatban sokkal tisztában láthatják a rejtett szándékokat. Pénzügyekben főleg közös kassza vagy nagyobb kiadás esetén jó döntéseket hozhatnak, és egy régóta húzódó kérdés végre megnyugtatóan zárulhat. Az ikrek olyan információt kaphatnak, amely segít más megvilágításba helyezni egy korábbi helyzetet. Megérzéseik pontosak, így ha valami szokatlannak tűnik, érdemes odafigyelniük, és nem árt az óvatossága a környezetükben élők szándékaival kapcsolatban sem. A rákoknak érdemes most a saját szükségleteikre összpontosítaniuk, egy családi ügyben megtalálhatják a jó megoldást, a szeretet és a támogatás pedig ma apró jelekből, egy-egy elejtett megjegyzésből is egyértelművé válik számukra. Az oroszlánok nagy lendületet kapnak egy régóta halogatott terv megvalósításához. A magánéletben egy beszélgetés nyomán teljesen más megvilágításba kerülhet egy fontos kapcsolat. A szüzeknél minden pontosan a tervek szerint halad, sőt időt is nyerhetnek, ezt érdemes a családra fordítani, hiszen egy hozzátartozónak nagy szükség lehet a segítségükre. A közös megoldás pedig szorosabbra fűzi majd a kötelékeket. Folytatjuk nem sokára a mérleggel.
1: Én nem mondtam, hogy ne menj, azt te szoktad nekem, de mi

Itt a reggeli startert folytatjuk a napi horoszkópot a mérlektől. A mérlegek ma különösen erős vonzerőre és pozitív visszajelzésekre számíthatnak, akár egy váratlan érdeklődő oldaláról is. Párkapcsolatban élve zökkenőmentesen és könnyedén találnak közös nevezőt a párjukkal. A skorpiók ösztönösen érzik a helyes utat, egy régi ügyben végre meghozhatnak egy korábban helyeznek tűnő döntést, a magánéletben mély és intenzív pillanatokra készülhetnek. A nyilasoknak kifejezetten jót tesz, ha egy kicsit háttérbe vonulnak, és a külső vélemények helyett a belső hangjukra figyelnek, egy tisztázó félreértés vagy titok most nagy terhet vesz le a vállukról. A bakok régóta dédelgetett céljaikhoz ma megérkezik a hiányzó plusz lendület, legyen szó anyagi lehetőségről vagy egy fontos személy támogatásáról, a jókor jövő segítség felgyorsítja majd az eseményeket. A vízöntők pontot tehetnek egy régóta húzódó, kellemetlen helyzet végére, mert tisztán kirajzolódik a működő megoldás, ráadásul a pénzügyek terén is váratlan jó hírek érkezhetnek. A halak rendkívül éles megérzésekre támaszkodhatnak a mai napon, utazással, tanulással vagy jövőbeli tervekkel kapcsolatban fontos döntések körvonalazódhatnak, így bátran merhetnek nagyot álmodni. Ez volt a horoszkópunk augusztus 18-án kedden itt a Trio FM-en. Kívánom mindenkinek a legjobbakat a mai napra is!

0: Matt the Tool.
1: Hi, this is James Blunt.
2: You're beautiful. You're beautiful.
0: 97.7 Trio FM. Mellette szól. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Itt a nyár, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az Arany Dollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező páron, de siess, ne maradj le. Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszerve Park mellett. Arany Dollár, az ékszerek csillogjanak.
3: Cekker. Heti piacozás. Cekker. Vegyük a cekkert. Irány a Jászberényi piac. Heti piacozás a Trio FM-mel. Mi kerül ma a szatyrunkba? Cekker.
5: Jó reggelt kívánunk mindenkinek! Augusztus 18-a kedd van, ma reggel szétnézünk a Jászberényi piacon, hiszen itt a cekker összeállításunk. A vonalban pedig már is köszöntöm Kárpáti Mártit. Jó reggelt, Márti, szia!
6: Jó reggelt kívánom, Zsolti, köszöntöm a hallgatókat.
5: Már össze is állt a lista a mai ajánlatokból a Berényi piacról. Vágjunk is bele, mi mindent érdemes ma vásárolni.
6: Éles a választék, ma reggel is kezdem a zöldségféléken. Kukorica 200-220-300 forint, uborka nagyon sok helyen megtalálható. 400 forintnál kezdődik az ára, aztán 600-700-800 forintért is kapható kígyóuborka, 950, de láttam 2100 forintért is. Hegyes erős paprika darabja 350 forint, kilóra máshol 850 forintért adják. A TV paprika 650-750-795 forint, lecsó paprikát 450 forintért vehetnek. A kápián a kilója 600-995 és 1600 forint, vitamin paprika 995 forint, a halapénnyó paprika 1500 forint, alma paprika is kapható 850 forintért, a patiszont ma reggel 995 forintért adják, a paradicsom kilója 600-750-850-995 forint, koktélparadicsomot 1700 forintért láttam. A zöldbab kilója 2400-2500 forint, lolósaláta, jégsaláta 650 forint, a fejes saláta 450 forint, a főzőtöknek kilója 500-550-650 forint, édesburgonya 995, máshol 1300 forint egy kiló, a céklának kilója 650 forint, zellergumot 600-650-750-850 forintért adnak, a padlizsának kilója 595, máshol 1200 forint, a karfiol 800, egy másik pulton 1800 forintba kerül. A sárga répa 500 forinton indul, aztán van 600-700 forintért, csomósan 600 forintért kaphatják meg. A zöldség 895-1290 forint, van ahol csomóban 600 forintért is megvehetik. A burgonyának kilója 400-450-445-495-490 forint, az apró szemű burgonya 295 forint, sárga burgonya 345, máshol 550 forint. Édes káposzta 495 és 300 forint. A kelkáposzta 695 forint. Lila hagyma 600 forint. Vörös hagyma 400-450-600 forint. Gyöngyhagyma 1600, de van, aki 4500 forintért adja. Fehér hagyma 850 forint. A fokhagymának kilója 2500-2800 és 3500 forint. A karalábé 400-450-500 forintba kerül. A torma 3000 forintért szerezhető be. Cukkini 650 forint. A zöldségzöldet 250-ért adnak, a kapornak pedig 350 forint egy csoport.
5: Itt a cekken a piaci körképünk. Augusztus 18-án nézzük sorban a Jászberényi piac kínálatát, folytatjuk a gyümölcsökkel.
6: Az alma 650 forint, citrom 1200, szőlő sok helyen található, 1350-1500-1800 és 2800 forintos áron kapható, a szilva 550-750-900 és 1000 forint ma reggel, a görög dinnye 295 és 345 forint forint egy kiló, a fajszibarac 1300-1200 forint, őszibarac 795, 1450, 1850 és 2000 forint, a sárga rinnyének kilója 500 és 595 forint, sárga barac 1000-1850 forint, a nektarin 1000-1500-1850 forint, a körtét 1600-ért adják. Narancsot 1050 forintért láttam, a banánnak kilója 790 forint, kisdinnye is kapható 895 forintért.
5: A Jászberényi piac ajánlataiból szemezgetünk ma reggel is. A gyümölcs és zöldség választék után folytatjuk az egyéb termékekkel. Sok szép virágot is választatnak ma a piacról. Ezeket ajánljuk most figyelmükbe.
6: Fekszűnek szála 250 forint, a rózsa 300 forint, sóvirág egy csapor 1000 forint, a gerbera 500, partvirágot 350 forintért vehetnek, cserepes orhidea 2000 forint, a korallvirág 1000 forint, és vehetnek banánfát is 2000 forint egy cseréppel.
5: Az elmúlt percekben a Cekkert, a piaci körképünket hallották itt a Trio FM-en, a friss információkat ma reggel is Kárpáti Mátitól kaptuk, köszönjük szépen!
6: Én is köszönöm a lehetőséget, jöjjenek Önök is a piac sajászberényben, és vegyenek frisset, finomat hazait nálunk.
4: Ez volt a reklám! A pontos idő 8 óra. A pontos időjelzést a Bordás Óraszalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár.
0: A Trio FM hírei.
1: Változékonyabbra fordul az idő. Kritikus napok jönnek a Paksi atomerőmű működésében. Videóval is segíti a NAVA felkészülést a nyugtaadatszolgáltatásra. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Hatalmas az előrelépés a paksi munkálatokban, jelentette be a kormányfő. Magyar Péter helyszíni videójában hangsúlyozta, a mai és a holnapi napok még kritikusak lesznek az alacsony vízállás és a további apadások miatt, de jövő héten már jelentősen nőhet a vízszint, és megkezdődhet a létesítmény fokozatos visszakapcsolása. Hazatért Lengyelországba az M3-as autópályán történt buszbaleset 21 sérültje. A sebesülteket kormányzati különgéppel szállították a délkelet-lengyelországi Kárpátaljai Vajdaság központjába. Közülük senki nincs életveszélyben. Öt könnyebben sérültet autóval vittek haza a hozzátartozók. A magyar kórházakban maradt 18 ember hazaszállításáról pedig állapotuk stabilizálódása után gondoskodnak. Videóval is segíti a vállalkozásokat a Nemzeti Adó és Vámhivatal a kibővített adatszolgáltatásban. Szeptember 1-től a kézi és a számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. December 31-ig hibás vagy elmaradt teljesítés miatt még nem bírságol az adóhatóság. A cél, hogy a vállalkozások a lehető legegyszerűbben tudják teljesíteni az adatszolgáltatási kötelezettségeiket. Az elmúlt két év legnagyobb ukrán dróntámadása érte Moszkvát éjszaka, közölte az orosz város főpolgármestere. A tájékoztatás szerint Ukrajna 620 drónt indított Moszkva és környéke felé. 180 eszközt megsemmisítette az orosz légvédelem a főváros térségében. Egy gyermek megsérült, amikor találat ért egy lakóházat. Támadás érte egy hajót a Hormuzi szorosban. A legénység egyik tagja meghalt, közölte a brit haditengerészet. A hajó már kifelé haladt a szorosból, amikor ismeretlen eredetű lövedék találta el. Környezeti károkról nem érkezett jelentés. A hatóságok vizsgálják a támadás körülményeit. 350 program várja az érdeklődőket mától augusztus 23-áig az 57. Debreceni Virágkarneválon. A nemzeti ünnepen 12 virágkocsi és 26 művészeti csoport alkotta menet halad majd a karneváli útvonalon. A több százezer élő virággal díszített kocsikat napközben a Nagy Erdei stadionnál lehet megtekinteni, éjszaka a belváros épületei és terei pedig fényfestéssel kelnek életre. Változóan felhős, esős idő várható. Megerősödik, a zivatar zónákban viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet napközben 23-29, késő este 19-25 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most
0: indul a reggel.
4: Jó reggelt!
0: Reggeli Starter, a Trio FM napindítója.

6 perc elmúlt 8 óra, jó reggelt kívánok mindenkinek. Augusztus 18-a kedd van, ma az Ilonák ünnepik a névnapjukat. Egyébként a néva Helena, régi magyarosodott alakváltozata. Isten éltesse az Ilona nevet viselő hölgyeket. Természetesen vannak még további ünnepeltjeink is, így köszöntetjük ma névnapjukon a Fodor, Bodor, Ilma, Agenor, Ila, Lenke, Helén, Rajnald és Joakim nevű hallgatóinkat is. Nekik is boldog névnapot kívánunk. A Trio FM-en Shawn Mendes és Camila Cabello közös dalát hozom, itt a Señorita.

0: Néhány közlekedési információ a térség útjairól. Jászapátinál a 32-28-as úton építésünkek zajlanak a 0-as kilométer szelvény környékén. Lassabb haladásra számíthatnak az erre közlekedők. Jászalsó-Szentgyörgy és Tisztasúly között a 32-26-as úton félpályás lezárás van érvényben a 0-as és a 2-es kilométer szelvény között Jászalsó-Szentgyörgy belterületén. Tápió szelén a 31-319-es úton gázközmű építésünket végeznek, itt is útszűkület nehezíti a haladást a 2-es kilométernél. A Monor-Tápiószele összekötő úton a 31-12-esen szintén útszűkülete kell készülni a 30-as kilométer szelvénynél.
1: Jó utat kíván a Trio FM!

0: Ez a Trio FM Jászberényből fontos felhívást adok a jászberényi kutya tulajdonosoknak. Augusztus 31-e és szeptember 7-e között tartják az idei kötelező eboltást és félrehajtást a városban a 3 hónapnál idősebb kutyák számára. Az oltás díja 8000 forint kutyánként, a kötelező félrehajtás pedig 10 testsúlykilogrammonként 200 forintba kerül. Kérik a gazdákat, hogy a kisház egészségügyi könyvét mindenképpen vigyék magukkal a helyszínekre. A védőoltás beadatása évente egyszer kötelező, az elmaradása bírságot von maga után. A szakemberek több jászberényi helyszínen és időpontban is várják a kutyákat, a pótoltást pedig szeptember 12-én szombaton délután tartják majd. A pontos menetrendről és a helyszínekről a jászberény.hu oldalon találnak részletes tájékoztatást.
1: Trio FM, reggeli starter,
2: ahol a zene és a helyi információk találkoznak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hirdessen a Jászság rádiójában! Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
2: Volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Dalok a múltból és a jelenből. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Ez a Trio FM jelzberényből folytatjuk a friss pollen jelentéssel. Fokozódik a parlagfű szezon. A pollen koncentráció országszerte elérte a tüneteket kiváltó közepes szintet. A szeles idő miatt a következő napokban további emelkedés várható, így egyre több felé érhet el a magas koncentrációt. Szintén közepes mennyiségben van jelen a levegőben a csalánfélék, a kenderfélék és az üröm pollenje, valamint a kültéri gombák közül az alternaira spóra száma is ebben a tartományban mozog. Alacsony koncentrációban a pázsitfűfélék, a libatoffélék, a lórom és a házspollenjével találkoztatunk, míg az útifű jelenléte minimális.

Ez a Trio FM, a Jelság Rádiója, egy programajánlattal jelentkezem. Készüljenek fel egy különleges konferenciára, hiszen indul a Kék Zóna fejlesztés a Jelságban. Az eseményt 2026. szeptember 21-én hétfőn rendezik meg itt Berényben, a Dérényi Rendezvényházban. A találkozó fő célja, hogy az önkormányzatok, vállalkozások, civil szervezetek és a helyi közösségek együtt gondolkodjanak arról, hogyan válhat a Jelság még élhetőbbé, gondoskodóbbá és egészségesebbé minden generáció számára. A program során inspiráló előadásokkal, kerekasztal beszélgetésekkel, új együttműködésekkel és friss ötletekkel várják az érdeklődőket az aktív és tudatos öregedés, valamint a fenntartató térség fejlesztés egyében. Sok szeretettel várják a Jelság lakóit, a helyi vállalkozásokat és civil szervezeteket, valamint mindazokat, akik érdeklődnek a közösségi kezdeményezések iránt. A naptárban már most érdemes bejegyezni az időpontot, szeptember 21-e Jászberény Dérényi Rendezvényház. A részletes programról és a regisztrációról hamarosan hozzuk a további részleteket.

Ez a Trio FM jazzberényből a mesterséges intelligencia átalakítja a munkaerőpiacot, új állásokat hoz létre, de több hagyományos szakmában már csökkenti a keresletet. Egy friss brit felmérés szerint a megkérdezett vállalatok több mint fele számolt be arról, hogy az új technológia munkahelyteremtést eredményezett náluk. A cégek negyede kifejezetten keresi a mesterséges intelligenciához értő jelölteket, ötödük pedig már teljesen új, erre épülő pozíciókat hozott létre. A folyamatnak azonban árnyoldala is van, a technológiának leginkább kitett munkakörökben, például a szoftverfejlesztőknél vagy tanácsadóknál 2022 óta folyamatosan csökken az álláshirdetések száma. A szakértők szerint a cégek hatékonysága ugyan nő, de a toborzás iránya érezhetően eltolódik. A vállalkozások elsősorban a digitális kompetenciákkal rendelkező tapasztalt szakembereket keresik, és egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a meglévő dolgozók átképzésére is.

9 óra pontos idő itt a Trio FM-en, következnek a legfontosabb információk, adom a szót Takács Erikának, a keddi előttünk folytatására pedig jön egy kiváló dallam Olivia Rodrigótól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Öltöztesse fel otthonát kívülbelül a Horizont festékházból. Baumit glettanyagok, hérafal festékek, drive-it vakolatok kedvezményes áron. Ingyenes színkeveréssel és szaktanácsadással várunk hétfőtől szombatig. Horizont festékház, Jászberény, Kossuth Lajos út 47. A színek otthona, otthon a színe.
3: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj? Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a Jász Ablak Kft-vel. Látogasson el Jászberény, Kossuth Lajos út 65-tel A szám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást. Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét. Bővebb információk www.jászablak.hu.
4: A szervezők sajnálattal értesítik a kedves érdeklődőket és a sporták szerelmeseit, hogy a 2026. augusztus 29-ére a Kossuth-Gyefre tervezett jászberényi fogadhajtó verseny technikai okok miatt sajnos elmarad, így a meghirdetett családi programok sem kerülnek megrendezésre. A rendezők ezúton is elnézést kérnek az okozott kellemetlenségért, és köszönik mindenki megértését.
5: Szeretnék egy városi autót.
6: Igen?
5: Tudod, olyan modern, fiatalosat.
6: Igen, igen.
5: Elektromos, belefér?
6: Igen.
5: És legyen rajta napfénytető is. Légy szív.
6: Igen.
5: Tudsz valami jót?
7: Igen. A Leap Motor T03-at. Kínai gyártmány, európai szerviz, mediterrán életérzés. Mindez csak 7.490.000 forintért. Na, Leap Motor?
5: Igen.
7: Te is igent fogsz mondani az elektromos autóra. Leap Motor. Lép szintet.
8: További részletek a Leap Motor Quality szolnoki, jászberényi és karcagi márka kereskedéseiben és a quality.hu-n.
9: Ez volt a reklám.
10: A Trio FM hírei.
11: Változékonyabbra fordul az idő. 2 év óta a legnagyobb ukrán dróntámadás érte Moszkvát. Országos véradónapot tartanak a hétvégén. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Hazatért Lengyelországba, az M3-as autópályán történt buszbaleset 21 sérültje. A sebesülteket kormányzati különgéppel szállították a délkelet-lengyelországi Kárpátaljai Vajdaság központjába. Közülük senki nincs életveszélyben. 5 könnyebb sérültet autóval vittek haza a hozzátartozók. A magyar kórházakban maradt 18 ember hazaszállításáról pedig állapotuk stabilizálódása után gondoskodnak. Az elmúlt 2 év legnagyobb ukrán drón támadása érte Moszkvát éjszaka, közölte az orosz főváros polgármestere. Ukrajna 620 drónt indított Moszkva és környéke felé, közülük 180-at semmisített meg az orosz légvédelem. 3-an megsérültek, több épület megrongálódott. Közben Moszkva következményeket helyezett kilátásba az Egyesült Királysággal szemben, miután Ukrajna brit gyártmányú drónokat is bevetett orosz célpontok ellen. Oroszország szerint London ezzel az eszkalációt segíti. A brit védelmi minisztérium ugyanakkor közölte, továbbra is biztosítja Ukrajnának a védekezéshez szükséges felszerelést. Támadás ért egy hajót a Hormuzi szorosban. A legénység egyik tagja meghalt, közölte a brit haditengerészet. A hajó már kifelé haladt a szorosból, amikor ismeretlen eredetű lövedék találta el. Környezeti károkról nem érkezett jelentés. A hatóságok vizsgálják a támadás körülményeit. Hatalmas az előrelépés a paksi munkálatokban, jelentette be a kormányfő. Magyar Péter helyszíni videójában hangsúlyozta, a mai és a holnapi napok még kritikusak lesznek az alacsony vízállás és a további apadások miatt, de jövő héten már jelentősen nőhet a vízszint, és megkezdődhet a létesítmény fokozatos visszakapcsolása. Több beruházás kiemelt nemzetgazdasági státuszát visszavonja a kormány, jelentette be közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a döntés érinti egyebek között a lángépgyár és a Klubbaliga területét, valamint a Margit-szigeti teniszstadiont, a soroksári gyáli ipari fejlesztést és a Pázmány kampusz aktuális terveit. Országos véradónapot tartanak szombaton. 20 vérellátóintézet várja a donorokat országszerte, hogy a hosszú hétvégén is biztosítani tudják a megfelelő vérkészletet. A véradóhelyek listája a szolgálat honlapján található. Változóan felhős, esős idő várható. A hőmérséklet napközben 23-29, Késő este 19-25 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorvezető éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.
1: 9 perc elmúlt 9 óra, sok szeretettel köszöntök mindenkit, folytatjuk a keddélőtünket a Jászság kedvenceivel. Itt lesz Kylie Minogue, illetve Anna Mary egy-egy kiválósága, a legfontosabb helyinformációkkal pedig Kisnémetné királyéva készül ebben az órában. Hozom majd a programajánlatokat, fókuszálunk augusztus 20-ára, megnézzük itt Jászberényben nemzeti ünnepünkön milyen programok közül választhatunk. Legyen szép a napjuk, rádiózunk együtt továbbra is.

főszerepben. A legkisebbeknek délután 3 órától este 7 óráig a Kenderkósz népi játszóház készül ügyességi játékokkal, népi babakonyhával és lisztes játszóval. Ugyanebben az idősávban a Bubi Kánán elnevezésű interaktív buborékshow várja a gyerekeket animátorral, napközben kézművesek és vendéglátók lesznek majd a szigeten. A nagyszínpadi koncertsorozat pedig délután 5-kor kezdődik az Erős Pista Red Hot Chili Peppers Tribute zenekar fellépésével. Este 7 órától a Hűvös zenekar lép színpadra, 9 órától pedig az Ivan and the Parazol ad majd nagy koncertet. Az esti hangulatot vizuális látványelemek is emelik. 20 óra 15 perctől vizuál ledsót láthatnak, 20 óra 45 perctől pedig fényfestéssel világítják meg a sziget lombkoronáit. A programsorozatot 22 óra 30-tól Fedding Disco fellépése zárja. Az augusztus 20-ai események részleteit megtalálják a Jászberényi Kulturális Programok Facebook oldalán. Kellemes tartalmas kikapcsolódást kívánok mindenkinek nemzeti ünnepünkre is. 97.

0: Néhány közlekedési információ a térség útjairól. Jászapátinál a 32-28-as úton építés munkák zajlanak a 0-as kilométer szelvény környékén. Lassabb haladásra számíthatnak az erre közlekedők. Jászalsó, Szentgyörgy és Tisztasúly között a 32-26-as úton félpályás lezárás van érvényben a 0-as és a 2-es kilométer szelvény között Jászalsó, Szentgyörgy belterületén. Tápiószelén a 31-319-es úton gázközmű építés munkát végeznek, itt is útszűkület nehezíti a haladást a 2-es kilométernél. A Monor-Tápiószele összekötő úton a 31-12-esen szintén útszűkületre kell készülni a 30-as kilométer szelvénynél.
1: Jó utat kíván a Trio FM!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Nézd csak, ott a Children's Baba volt. Amikor a nagyobbik kezdte az ovit, itt találta meg a tökéletes kis cipőjét.
3: Komolyan? És most is visszajársz?
2: Persze! Most, hogy a kicsi bölcsibe megy, itt mindent beszereztem neki. Kényelmes ruhák, puha takarók, apró játékok. Minden egy helyen, és mindig olyan kedvesek.
4: Children's Baba volt. Jászberény, Bercsényi út 5. 10 év tapasztalata egy fedél alatt, hogy az első napok az oviban, bölcsiben, akár az iskolában is örömteliek legyenek. Children's, a legkisebbekért, szívvel, lélekkel.
5: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Trio FM, reggeli starter.
1: Ahol a zene és a helyi információk találkoznak.

Ez a Trio FM jazzbrainből egy komoly dologra hívom fel a figyelmüket, fontos szabályokra figyelmeztetnek a szakértők a fizetés nélküli szabadság igénylésekor. A kieső időszak ugyanis az egészségbiztosítást és a későbbi nyugdíjat is közvetlenül érinti. Ha valaki magáncélból, például utazás vagy tanulmányok miatt vesz ki fizetés nélküli szabadságot, a munkaviszonya ugyan megmarad, de a társadalom biztosítása szünetel. Ebben az esetben a dolgozónak magának kell bejelentkezni a NAV-nál és saját zsebből kell fizetni az egészségügyi szolgáltatási járulékot, amely havonta 12.300 forint, vagy napi 410 forint. Nem kell külön fizetniük viszont azoknak, akik törvényben rögzített okból, például kisgyermek gondozása vagy önkéntes tartalékos katonai szolgálat miatt vannak távol. A fizetés nélküli időszak a nyugdíj számításból is kiesik, nem számít bele a szolgálati időbe, a 0 forintos kereset pedig csökkenti a későbbi ellátás összegét. Ezt kizárólag úgy lehet elkerülni, ha az érintett külön megállapodást köt, és maga fizeti meg a nyugdíjjárulékot az adott időszakra. Ha önöknél esetleg ilyen helyzet áll elő, akkor erre mindenképpen érdemes figyelni.

0: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
1: Több tucat önkéntes, több tízezer liter kútvíz akcióban a jászberényi falocsolók. Bennmaradt a kulcs, elvitték az autót Jászfényszarun. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Ismét útnak indul Jászberényben a falocsolók kisebb-nagyobb csoportja. A Jászberényi Jótékonykodók Egyesülete a rendkívüli hőség miatt hetek óta szervezi önkéntesek bevonásával a koordinált locsolást a város különböző területein. Sárközi Csabáné, Béres Krisztina, a civil szervezet elnöke.
2: Éreztük azt, hogy segíteni kell a természetnek. Ugye mindenki tudja, hogy a Jászberényi Jótékonykodók Egyesülete többféle tevékenységet is űzik Jászberényben, mind szociális, mind környezetvédelmi tevékenységet. Úgy gondoltuk, hogy elkezdjük a fákat locsolni. Rengetegen csatlakoztak, az egyik főtársam a Fodor Emese. Amikor elkezdtem keresgélni, hogy mivel tudnánk locsolni a fákat, akkor Holló Pista bácsi egyből felajánlotta, hogy neki van egy IPC tartálya, és akkor azt szoktuk megtölteni. Először azokkal mentünk ki a mi autónkkal, és mindig másnál teletöltöttük vízzel a tartályt. Többféle felajánlás is volt. Rengeteg ismerős felajánlotta a kútvizét. Rengeteg helyen locsoltunk, Fürdő utca, sétányok, Szentkúti tér, kórház, Vasút utca, 60-i úti bicikli út. Aztán elkezdtünk egy locsoló kihívást kitenni, hogy ki az, aki szeretne fákat örökbe fogadni. Voltak is többen, akik kiártak, azokat kis apró ajándékokkal megjutalmaztuk. Amikor én elmondtam ezt, az önkormányzatnál több képviselő és polgármester úr is csatlakozott hozzá, hogy ők is felajánlanak különböző termékeket, és azokat szétosztogattuk ezek között az emberek között. Igaz, nem ezért csinálták, de nekünk meg olyan jó volt adni ezeknek az embereknek kis apróságokat azért, hogy ők is adtak nekünk egy kis boldogságot, meg a városnak, és ez mi is megköszöntük nekik, és továbbra is várjuk szeretettel, hogy locsolják ezeket a fákat. Ki szeretnék emelni egy idős hölgyet, Váróci Erzsébetet, akihez mentem és vittem volna neki az apró ajándékot, mert locsolja a platánfákat ott, ahol lakik, és döbbenetes volt számomra, hogy az idős néni vitte a kannákat és locsolta a platánfákat, példaértékű.
1: Sárközi Csabáné, Béres Krisztina kiemelte, hogy a JVV ZRT-vel egyeztetve végzik a falocsolásokat a városban, általában hetente két alkalommal. Az elmúlt években ültetett több száz kisfa mellett a rendkívüli forró nyarak miatt már az idősebb fák is veszélyben vannak a rekord alacsony talajvízszint miatt.
2: Hetente körülbelül kettőször szoktunk kimenni locsolni. Fák jelentik a jövőt, és a hőség elől csak is ezzel fogunk tudni megmenekülni, hogy rengeteg fát fogunk ültetni, és a fákat több év keresztül kell locsolni. Mert ennyi fát a JVV ZRT sem fog tudni meglocsolni, és ezt mindenki tudhatja, hogy rengeteg fát ültetett Jászberény, de ezeket gondozni, ápolni kell, és nincs annyi ember a JVV ZRT-nél, és nincs annyi autójuk nekik sem, akik ezeket meg tudják locsolni, úgyhogy be kell segítenünk. Elég messze vannak egymástól ezek a helyszínek, mert ugye a Dinamit tér és a 60-i út két különböző helyen van, de volt olyan, hogy megoldottuk, hogy egyik nap a Dinamit térre mentünk, másik nap a 60-i úti kerékpárút mellé mentünk, és közben pedig itt a városban is nagyon sok helyen locsoltunk. A Vasút az prioritást élvez, mert ott elég szárazak a fák. A Szentkúti téren például sok ott lakó locsolja a fákat, úgyhogy nem mindet kell meglocsolnunk, de mondhatom a kórházat, ahol ott is nagyon-nagyon rossz állapotban vannak a fák és a babérok. Kürt utcánál is rengeteg fa van. Tehát most már értünk sajnos oda, hogy annyira aszályos időszak van, és annyira lent van a talajvíz, hogy már a közepes fáink is veszélyben vannak. Muszáj azokat is öntözni. Tehát nem csak a 700 kis fát, amiket az elmúlt években ültettünk, a fiatal fákat, hanem már az, amiket több év elültettünk fákat is locsolni kell, mert sajnos ez az időjárás, ez megöli őket, szó szerint. Kedden lesz a legközelebbi, ugyanúgy 19 órakor találkozunk, itt a piac színen szoktunk találkozni. Megbeszéljük mindig a JVV ZRT-vel, és akkor segítenek nekünk, hogy melyik helyszínek menjünk. És akkor azt is belevesz, meg azokat is, amiket mi látunk menet közben, hogy vagy régen voltunk, vagy látjuk, hogy ott szárazak a fák, és akkor arra vesszük az utat.
1: A Jászberényi Jótékonykodók Egyesülete gondot visel a vadon élő állatokra is. Jászberény külterületén rendszeresen feltöltik az itatókat.
2: Kimentünk és vittünk állatoknak a katonák földjére vizet, és azt folyamatosan most én a neszűri gyerekekkel, akikkel ugye táborba is mentünk velük, töltjük fel újra, mindig cseréljük ki a vizet, azért, mert a mókusok, őzikék nem tudnak sajnos honnan vizet venni, úgyhogy itt próbálunk az állatvédelmet is oktatni a gyerekeknek. Hogyha esetleg valaki szeretne csatlakozni hozzánk, akkor hetente egyszer cseréljük a vizet az állatoknak kint ott a neszűri és a katonák földje környékén is, mert ott rengeteg ilyen erdős és fás rész van, ahol ugye nem tudnak inni, mert nincsen vízvételi lehetőségük az állatoknak.
1: parkoló személyautót loptak el Jászfényszaru egyik utcájában, miután a járműben benne maradt az indítókulcs. A rendőrök a térfigyelő kamerák felvételeit elemezve gyorsan azonosították a feltételezett elkövetőt. A kocsit még a településen megtalálták, a férfit pedig néhány órával később elfogták és előállították. A 25 éves helyi lakos beismertetettét, jármű önkényes elvétele miatt indult ellene eljárás, ráadásul érvényes vezetői engedéllyel sem rendelkezett, ezért szabálysértési eljárás is indult vele szemben.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Henny Autókozmetika Jászboldogháza. Tisztaság, ragyogás, minőség, mert minden autó megérdemli.
1: Napos időnk lesz az északkeleti megyékben, szakadozhat, gomolyosodhat a felhőtakaró, északkeleten további záporok kialakulhatnak, az északnyugatira forduló szél élénk, olykor erős lesz, késő estére 17 és 23 fok közé csökken a hőmérséklet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Henny Autókozmetika Jászboldogháza. Tisztaság, ragyogás, minőség. Mert minden autó megérdemli.
0: Trio FM, reggeli starter.
4: Ahol a zene és a helyi információk találkoznak.

0: 10 óra, el is múlt már egy perccel itt a Trio FM keddélőtjében Takács Erika hozza a legfontosabb információkat, majd hallgatjuk Les Frequencies dalát, ez lesz az Are You With Me, íme kis ízelítő. I wanna dance by water beneath the Mexican sky, drink some margaritas by swinging blue lights. A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Itt a nyár, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az Arany Dollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező páron, de siess, ne maradj le. Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszerve Park mellett. Arany Dollár, az ékszerek csillogjanak.
3: Fuvarozás, műszaki vizsga vagy diagnosztika? Az MVG Trans Járvány Műszaki Vizsga Centrum mindenben segít. Személyautó, tehergépjármű és motorkerékpár műszaki vizsgáztatás, teljes olaj és olajszűrőcsere, komputeres diagnosztika, nemzetközi és belföldi áru szállítás, valamint túlméretes szállítás kül- és belföldre egyaránt. Szakértelem, gyors ügyintézés és kedvező árak. Várjuk Jászberényben az Alsó-Muszáj 66 szám alatt a Boldogházi úton. Hívjon minket 30 399 6000. MVG Trans Járvány Műszaki Vizsgacentrum. Megbízhatóság, szakértelem, gördülékeny megoldások.
4: Ez volt a reklám.
5: A Trio FM hírei.
6: Változékonyabbra fordul az idő, kritikus napok jönnek a Paksi atomerőmű működésében. 2 év óta a legnagyobb ukrán dróntámadás érte Moszkvát. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Hatalmas az előrelépés a paksi munkálatokban, jelentette be a kormányfő. Magyar Péter helyszíni videójában hangsúlyozta, a mai és a holnapi napok még kritikusak lesznek az alacsony vízállás és a további apadások miatt, de jövő héten már jelentősen nőhet a vízszint, és megkezdődhet a létesítmény fokozatos visszakapcsolása. Hazatért Lengyelországba az M3-as autópályán történt buszbaleset 21 sérültje. A sebesülteket kormányzati különgéppel szállították a délkelet-lengyelországi Kárpátaljai Vajdaság központjába. Közülük senki nincs életveszélyben. 5 könnyebb sérültet autóval vittek haza a hozzátartozók. A magyar kórházakban maradt 18 ember hazaszállításáról pedig állapotuk stabilizálódása után gondoskodnak. Az elmúlt 2 év legnagyobb ukrán drón támadása érte Moszkvát éjszaka, közölte az orosz főváros polgármestere. Ukrajna 620 drónt indított Moszkva és környéke felé, közülük 180-at semmisített meg az orosz légvédelem. 3-an megsérültek, több épület megrongálódott. Közben Moszkva következményeket helyezett kilátásba az Egyesült Királysággal szemben, miután Ukrajna brit gyártmányú drónokat is bevetett orosz célpontok ellen. Oroszország szerint London ezzel az eszkalációt segíti. A brit védelmi minisztérium ugyanakkor közölte, továbbra is biztosítja Ukrajnának a védekezéshez szükséges felszerelést. Országos véradónapot tartanak szombaton. 20 vérellátó intézet várja a donorokat országszerte, hogy a hosszú hétvégén is biztosítani tudják a megfelelő vérkészletet. A véradóhelyek listája a szolgálat honlapján található. Meghosszabbított menetrenddel közlekednek a MÁV csoport és a BKK járatai augusztus 20-án az ünnepi programok miatt, közölte Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter elmondta, a 2-es, 3-as és 4-es metró éjjel 2:30-ig jár, és sűrűbb lesz az éjszakai buszok, valamint a 6-os villamos menetrendje is. Az ország minden tájára indulnak majd a késői órákig közlekedő mentesítő vonatok, buszok, hívek.
7: Az időjárás jelentés támogatója a Farkasfa Bútor Kft. Minden, ami egy bútorhoz kell.
6: Ma délelőtt leginkább az északkeleti megyékben lehetnek záporok, zivatarok, délután a Dunántúlon is visszatér a felhős, esős idő. Nagy területen megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet napközben általában 23-29, késő este 19-25 fok között alakul.
7: Az időjárás jelentés támogatója a Farkasfa Bútor Kft. Minden, ami egy bútorhoz kell.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Ez a Trio FM Jászberényből. A mostani egészségperceinkben egy olyan mozgásformáról lesz szó, amely igazi csodaszer a szervezetnek, bár sokan a gyaloglásra vagy a kerékpározásra esküsznek, a szakemberek szerint a szívünket az úszás tudja leghatékonyabban megerősíteni. Ez a sport úgy mozgatja át egyszerre minden izmunkat, hogy közben a víz felhajtó ereje miatt szinte semmilyen terhelés nem éri az ízületeket. Az úszás nem csak az állóképességet javítja, hanem segít a vérnyomás és a koleszterin szint csökkentésében is, ráadásul a ritmikus légzés a tüdőkapacitást is növeli. Különösen ajánlott ülőmunkát végzőknek, vagy azoknak, akiknek gyakran nehéz a lábuk a nap végére. Emellett a víz nyugtató hatása a stresszt is remekül oldja, és az alvás minőséget is javítja. Már heti néhány alkalom is látványos változást hozhat az életerünkben, szóval ha tehetik, iktassanak be a hetükbe egy kis úszást az egészségük érdekében. Itt a Trión pedig szólnak tovább a kedvencek.
2: Trió FM. Minden, amit szeretünk.

0: 样。
1: A Jászság kedvencei, éjjel-nappal.
2: Trio FM, melletted szól.

Ez a Trio FM jelzberényből folytatjuk a friss pollen jelentéssel. Fokozódik a parlagfűszezon, A pollen koncentráció országszerte elérte a tüneteket kiváltó közepes szintet. Az

0: ez a Trio FM Jászberényből. Egy friss kutatás szerint lassabban öregszik a szervezetünk, ha kiszámíthatóbb és rendszeresebb a napi rendünk. Mindannyiunknak van egy naptári életkora, de a szervezetünk állapota, vagyis a biológiai életkorunk ettől eltérhet. Amerikai kutatók több mint 200 idősebb felnőtt aktivitási adatait, alvását és fényhatásait elemezték egy héten keresztül, majd az eredményeket DNS alapú vizsgálatokkal vetették össze. Az adatokból pedig egyértelműen kirajzolódott, hogy azoknál, akiknek a mindennapjai kiszámítható ritmusban teltek, lassabb biológiai öregedést mértek. Ezzel szemben a tördeltebb napi rutin és a rendezetlen időbeosztás a gyorsabb öregedéssel mutatott összefüggést. A szakemberek ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a felmérés egyelőre csak egy pillanatfelvétel, így az ok-okozati kapcsolatok még nem bizonyítottak. Még nem tudni biztosan, hogy a rendszertelen életmód gyorsítja az öregedést, vagy fordítva, a gyorsabban öregedő szervezetben borul fel hamarabb a napi ritmus. Az viszont biztos, hogy a kiszámítható napirend és a rendszeres alvás rengeteget segít a mindennapokban.
1: 97.7 Trio FM. Mellette

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Vannak ízek, amik felett nem jár el az idő. Jászberényben a lángosnak már története van. Most azonban elhoztuk a kedvencedet egy kicsit másképp is. Kóstold meg újdonságunkat. A teljes kiörlésű lángost, amelyet akár laktózmentes sajttal és tejföllel is kérhetsz. Várunk a Jászberényi Városi Piacon az Ádi büfében, a buszpályaudvartól és a főtértől mindössze pár percre. Próbáld ki te is! Aki szeret, az etet. Ádi büfé.
4: Finom falatok egész héten, a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
5: Ez a menüajánló.
6: A Sólyom Hotel új napi menüjében augusztus 18-án kedden gyümölcsleves töltött cukkini rizibizivel. Fogyasztható még hideg vegyes gyümölcsleves és frankfurti leves is. A húsmentes ajánlatban rántott csedársajt, káposztás tészta, további főétele közül pedig kérhető mézes mustáros csirkeragú csülkös sertéspörkölt házi tarhonyával, sült csirkecomb, mátai borzas, bőrén sült göngyölt császárhús. A Sólyom Hotel várja hívásunkat 57 401 267. A Pirs kávézó és bisztró mai finomságai csontleves, májgombócleves, hideggyümölcsleves, zöldborsóleves grízgauskával. Kérhető a főételek közül párizs szelet, paradicsomszószal, főtt burgonyával, házi disznótoros, hagymástört burgonyával, párolt káposztával, békönbetekert pulykamell, sztékburgonyával, erdei gombás mártással és a tészta kedvelőknek bolognai spagetti, négy sajtos nyoki, valamint milánói penne készül. Rendelésfelvétel a Bírs Kávézó és Bistró telefonszáma 0620 240 40 44. Háromfogásos ebédmenü a Hello Berény parkolóban, paradicsomleves, grillezett csirkemell, sült cukkinivel és rizssel, desszert vagy kávé a mai ajánlatban. Az ételek kérhetők elvitelre vagy helyben fogyasztásra. A Karamán önkiszolgáló étterem kínálatában lebencsleves, fahéja szilvaleves, zöldborsó csirkeszány pörkölt galuskával, lecsós csirkemáj tarhonyával, csőben sült érce sonkával, kukoricával, paradicsommal, készül még rántott gomba, szezámmagos karaj rántva, sajtos tejfölös makaróni és babfőzelék sült kolbásszal. Hívhatjuk a Karaván önkiszolgáló éttermet az 57 406 710-es telefonszámon. Az Arany Kanál étterem esik a választásunk a mai napon, náluk fogyasztható ebédre erdélyi sertésragú leves, brokkoli krémleves, püstölt sajttal, békönnel töltött csirkemell, mexikói rizssel, mustáros lapocka rizssel, rántott sajt, kínálnak még kelkáposzta főzeléket sertéspörköltel, rántott cukkinit rizssel, a vegan menüben pedig cukkini és bulgoros lecsó. 57 403 290 és 0620 470 3733, ezek az Arany Kanál étterem telefonszámai. A Pipacs étteremben ma kérhető megyleves, hagymakrémleves levesgyöngyel, sajtbundás csirkemell párolt rizssel, készítenek még brokkoli főzeléket is házi csibefasírtal, pórihagymás sajtkrémes sertésszelet petrezselymes burgonyával és csilisba főtt tojással, lilahagymával a mai ételválasztékban. A Pipacs étterem elérhető telefonon 57 405 510. A River Bistro már a húslevessel várja a vendégeit, készítenek bécsi szeletet fűszeres gerezddel. Ha rendelnénk, hívjuk az 57 407 500-as telefonszámot.
5: Ez volt a menüajánló.
4: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
3: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: A reggel is mellette szól.
4: Trio FM reggeli starter.

0: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
1: Önkéntes babasimogatókat keresnek a jászkunsági kórházakba. 4 kiló drogot találtak egy autóban. Vízkorlátozás bevezetéséről döntött a Kötivízig a biztonságos ivóvízellátás érdekében. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnemetné Király Éva. Összeállt az érintők önkéntes babasimogató program, melynek célja, hogy a kórházban szülői gondoskodás nélkül maradt babák se legyenek hosszabb időre biztonságos, emberi kapcsolódás nélkül. Augusztus 19-től indul az önkéntes babasimogatók előjelentkezése azok számára, akik a szükséges kiválasztás és képzés után rendszeresen vállalnák, hogy egy hozzájuk közeli kórházban időt töltsenek a csecsemőkkel. A szervezők országos hálózatot szeretnének létrehozni, amelyhez mintegy 4500 felkészített önkéntesre van szükség. A program szigorúan a kórházi jelenlétre és ölelésre fókuszál, nem érinti az örökbefogadási rendszert. Térségünkben 60-tól a Mezőtúri kórházig lehet jelentkezni, de a program érinti a megyei Hetényi Géza és a Jászberényi Szent Erzsébet kórházat is. A jelentkezőknek azt az egy intézményt érdemes kiválasztaniuk, amelyik a lakóhelyükhöz a legközelebb van, és ahová hosszabb távon is rendszeresen be tudnak járni. Nagyon fontos, hogy nem a kórházakban kell jelentkezni, hanem az érintők csoporton keresztül a www.érintők.hu weboldalon augusztus 19-től. A szervezők felhívják a figyelmet arra, hogy az önkéntesek munkája nem helyettesíti, hanem kiegészíti az egészségügyi személyzetét, míg a nővérek a fizikai szükségletekről gondoskodnak, a babasimogatók a lelki egyensúlyért felelnek, esélyt adva ezeknek a babáknak egy egészségesebb életkezdéshez. Nagy mennyiségű drogot találtak egy közúti ellenőrzésnél. A törökszentmiklósi rendőrökhöz olyan információ érkezett, hogy egy helyi férfi nagyobb mennyiségű kábítószert szállít a kocsijában. Ezt követően a sofőrt az egyenruhások igazoltatták a településen. Az információ valós volt, a csomagtartóban, több tasakban összesen 4 kg kristályt találtak. A 26 éves helyi férfit előállították a rendőrkapitányságra, majd a nyomozó kábítószer birtoklás miatt gyanúsítottként kihallgatták. Őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását, melyet a bíróság elrendelt. A Tisza vízrendszerében a hónapok óta rendkívüli száraz és csapadék hiányos időjárás, a csekély vízhozam utánpótlás, valamint a fokozott párolgás következtében jelentősen csökkentek a vízkészletek, ezért augusztus 17-től további vízkorlátozásokat vezettek be. A Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság számára jelenleg a Szolnok vízkivételőmű folyamatos üzemének fenntartása, ezáltal Szolnok és térsége biztonságos ivóvíz ellátásának megőrzése az elsődleges cél. A jelenlegi helyzetben a Tiszató vízkészlete minden korábban tett intézkedés ellenére az alacsony vízhozam miatt folyamatosan csökken, vízmérlege tartósan negatív. A Szolnok térségében élő mintegy 100 000 ember ivóvíz ellátása csak úgy tartható fent biztonságosan, ha a Tiszatóba érkező vízhozamot a lehető legnagyobb mértékben tovább vezetik, valamint fokozottan korlátozzák, illetve felfüggesztik az egyéb célú vízleadásokat, vízkivételeket. Híreinkben sport. 5 csapat részvételével rendezték meg a minap a 6. Berény Termkupa női strand kézilabda tornát a Lehel Uszoda és Termálfürdőben. A csapatok körmérkőzéses rendszerben játszottak, melyek közül kiemelkedett a Pink Gin és az Absolute Mix csapata, a 4. helyen végzett a Bordányi Együttes, 5. helyen pedig a fiatal tököli és jászberényi lányokat felvonultató Gold Diggers, a torna 3. helyezettje a szolnoki Jéger Bombák Együttese lett. A második helyen végzett az Absolut Mix csapata, még a 6. Berényterm kupát a Pink Gin nyerte. A legjobb támadó Bálint Zsófia lett, a legjobb védő Bakó Szabó Alexandra, míg a legjobb kapus címét Geda Regina érdemelte ki. Napos időnk lesz az északkeleti megyékben, szakadozhat, gomolyosodhat a felhőtakaró. Északkeleten további záporok kialakulhatnak, az északnyugatira forduló szél élénk, olykor erős lesz. Késő estére 17 és 23 fok közé csökken a hőmérséklet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: Trio FM, reggeli starter,
2: ahol a zene és a helyi információk találkoznak.

Ez a Trio FM játszberényből 11 óra hamarosan, így a keddi napindítónk az utolsó percéhez érkezett. Holnap reggel 7-kor indítsuk majd együtt a szerda reggelt, és várom önöket 7 órától itt a 97 héten. A legfontosabb információkat követően már a napközben magazinnal jelentkezem, hozom majd a programajánlatokat a következő napok hetek kínálatából. A záródal a mai reggel is tartalunk, ez pedig a Maroon 5-től érkezik itt a Priceless.

0: Ez volt a reggeli starter. Hétfőtől péntekig beindítjuk a reggeleket. Reggeli starter. A Trio FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Itt a nyár, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az Arany Dollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező páron, de siess, ne maradj le. Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszerve Park mellett. Arany Dollár, az ékszerek csillogjanak.
3: Megéheztetek és valami igazán finomra vágytok? Bízzátok ránk az ebédet vagy a vacsorát, és élvezzétek a tökéletes ízeket a Firpo pizzériában. Nálunk ropogós pizzák, szaftos giroszok, friss kurítók és mennyei tészták várnak rátok. Ugorjatok be hozzánk Jászberénybe, a Dózsa György út 4 alá, vagy rendeljetek kényelmesen a firpo.hu weboldalon, illetve a 0670 223 91 91-es számon. Hétköznap este 9-ig, pénteken és szombaton 3-4-10-ig, vasárnap pedig este 8-ig nyitva vagyunk, és az ételeket frissen elkészítve házhoz is visszük. Firpo Pizzéria. Mindig friss, mindig forró, mindig Firpo.
4: Ez volt a reklám. A Trio FM hírei.
5: Változékonyabbra fordul az idő. Áradás várható a Dunán. Tovább drágult a kőolaj. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Áradás várható a Dunán. Így a jövő héttől emelhetik a paksi atomerőmű termelését, áll a kormány.hu-n megjelent összegzésben. A kormányzati honlapon közölték, a paksnál zajló munkák a tervezett ütemben haladnak, a két működő turbina termelése stabil. A részben elsüllyesztett bárkákkal már sikerült érdemben megemelni a vízszintet, közben folytatódik a fenékküszöb építése is. Holnapig még 8-9 cm-es apadás várható. Csütörtöktől azonban a németországi és ausztriai esőzések miatt emelkedni kezdhet a Duna. Hazatért Lengyelországba, az M3-as autópályán történt buszbaleset 21 sérültje. A sebesülteket kormányzati különgéppel szállították a délkelet-lengyelországi Kárpátaljai Vajdaság központjába. Közülük senki nincs életveszélyben. 5 könnyebb sérültet autóval vittek haza a hozzátartozók. A magyar kórházakban maradt 18 ember hazaszállításáról pedig állapotuk stabilizálódása után gondoskodnak. Tovább drágult a kőolaj reggel. A Brent hordonkénti ára 91 dollár fölé emelkedett. A drágulást elsősorban az amerikai-iráni konfliktus elhúzódása és a közel-keleti olajellátás körüli bizonytalanság hajtja. Emelte az olajárát az is, hogy Donald Trump amerikai elnök egy interjúban katonai fellépéssel fenyegette meg Ománt, ha az ország folytatja a tárgyalásokat Iránnal a hormuzi szoros ellenőrzéséről. Meghaladja a 9 milliárd dollárt a múlt heti kolumbiai földrengéskor keletkezett kár, közölte a dél-amerikai ország elnöke. A 7,4-es erősségű földrengés épületeket döntött romba Kolumbia nyugati részén. A természeti katasztrófában legalább 280-an vesztették életüket, több mint 4000-en megsebesültek, és több mint 100 ember eltűnt. Meghosszabbított menetrenddel közlekednek a MÁV csoport és a BKK járatai augusztus 20-án az ünnepi programok miatt, közölte Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter elmondta, a 2-es, 3-as és 4-es metró éjjel 2:30-ig jár, és sűrűbb lesz az éjszakai buszok, valamint a 6-os villamos menetrendje is. Az ország minden tájára indulnak majd a késői órákig közlekedő mentesítő vonatok, buszok, hívek. Változóan felhős esős idő várható. Megerősödik, a zivatarzónákban viharossá fokozódik a szél, a hőmérséklet napközben 23-29, késő este 19-25 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: És most!
7: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio napközben. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Érdekes témák, színes programok. Trió napközben, minden hétköznap 11 és dél között.
1: Ez a Trió FM, a Járság Rádiója, folytatjuk a műsort most programajánlatokkal. Készüljenek fel egy különleges konferenciára, hiszen indul a kék zóna fejlesztés a Járságban. Az eseményt 2026. szeptember 21-én hétfőn rendezik meg itt Berényben, a Dérini rendezvényházban. A találkozó fő célja, hogy az önkormányzatok, vállalkozások, civil szervezetek és a helyi közösségek együtt gondolkodjanak arról, hogyan válhat a Járság még élhetőbbé, gondoskodóbbá és egészségesebbé minden generáció számára. A program során inspiráló előadásokkal, kerekasztal beszélgetésekkel, új együttműködésekkel és friss ötletekkel várják az érdeklődőket az aktív és tudatos öregedés, valamint a fenntartató térség fejlesztés egyében. Sok szeretettel várják a Járság lakóit, a helyi vállalkozásokat és civil szervezeteket, valamint mindazokat, akik érdeklődnek a közösségi kezdeményezések iránt. A naptárban már most érdemes bejegyezni az időpontot, szeptember 21-e Jászberény, Dérini rendezvényház. A részletes programról és a regisztrációról hamarosan hozzuk a további részleteket. A kultúra és művészetek kedvelői számára ajánlom a 32. Arkán Pörsz művészeti találkozó programjait a rendezvénynek otthont adó Phoenix műhelyházban. Ma este 6 órától műhelyépítési élménybeszámolót, 7 órától pedig Nagy Zopán kísérleti zenei és hangköltészeti bemutatóját tekintetik meg az érdeklődők, a belépés díjtalan. Holnap, azaz szerdán este 19:30-tól nyílik majd a találkozó alkotásaiból összeállított záró kiállítás a Lehel Filmszínházban, amit 20:30-tól a The Pastors koncertje követ. A kiállítás megnyitójának vendégei számára koncert is ingyenesen látogatható. A tárlat egyébként egészen október 5-ig megtekinthető lesz a Filmszínházban, minden nap délután 3 és este 10 óra között. Készül a város a nemzeti ünnepre is, augusztus 20-án csütörtökön délőtt tartják a hagyományos Szent István napi ünnepséget itt Jászberényben. A megemlékedés reggel 9 órakor ünnepi szentmisével veszi kezdetét a Nagyboldogasszony római katolikus főtemplomban. 10 órától a Margit szigeten folytatódik majd a városi program, ahol Szántó József plébános megszenteli az új kenyeret, Mező István református lelkipásztor igei áldást mond, az ünnepi beszédet pedig Kocsisné Deli Irén tartja. Az eseményen közreműködik Szekeres Kamilla és zenekara, a Járság népi együttes táncosai, valamint a Járssági Hagyományőrző Egylet tagjai. Végül egy fontos felhívás a kutyatartók számára, hamarosan indul az őszi kötelező eboltás és félrehajtás itt Jászberényben. Az oltásokat augusztus 31-e és szeptember 7-e között végzik a szakemberek a város több kijelölt pontján, az esetleges pótoltást pedig szeptember 12-én tartják meg. A gazdáktól kérik, hogy a kisállt egészségügyi könyvét minden esetben

0: Néhány közlekedési információ a térség útjairól. Jászapátinál a 32-28-as úton építés munkák zajlanak a 0-as kilométer szelvény környékén. Lassabb haladásra számíthatnak az erre közlekedők. Jászalsó, Szentgyörgy és Tisztasúly között a 32-26-as úton félpályás lezárás van érvényben a 0-as és a 2-es kilométer szelvény között Jászalsó, Szentgyörgy belterületén. Tápiószelén a 31-319-es úton gázközmű építés munkát végeznek, itt is útszűkület nehezíti a haladást a 2-es kilométernél. A Monor-Tápiószele összekötő úton a 31-12-esen szintén útszűkületre kell készülni a 30-as kilométer szelvénynél.
1: Jó utat kíván a Trio FM!

0: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Öltöztesse fel otthonát kívülbelül a Horizont festékházból. Baumit glettanyagok, hérafal festékek, drive-it vakolatok kedvezményes áron. Ingyenes színkeveréssel és szaktanácsadással várunk hétfőtől szombatig. Horizont festékház, Jászberény, Kossuth Lajos út 47. A színek otthona, otthon a színe.
3: Szeretnék egy városi autót.
4: Igen?
3: Tudod, olyan modern, fiatalosat.
4: Igen, igen.
3: Elektromos, belefér?
4: Igen.
3: És legyen rajta napfénytető is. Légy.
4: Igen.
3: Tudsz valami jót?
4: Igen.
5: A Leapmotor T03-at. Kínai gyártmány, európai szerviz, mediterrán életérzés. Mindez csak 7.490.000 forintért. Na, Leapmotor?
3: Igen.
5: Te is igent fogsz mondani az elektromos autóra. Leapmotor. Lép szintet.
6: További részletek a Leap Motor Quality Szolnoki, Jászberényi és Karcagi márka kereskedéseiben és a quality.hu-n.
7: Finom falatok egész héten a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
8: Ez a menüajánló.
9: A Sólyomotel új napi menüjében augusztus 18-án kedden gyümölcsleves töltött cukkini rizibizivel. Fogyasztható még hideg vegyes gyümölcsleves és frankfurti leves is. A húsmentes ajánlatban rántott csedársajt, káposztás tészta, további főétele közül pedig kérhető mézes mustáros csirkeragú csülkös sertéspörkölt házi tarhonyával, sült csirkecomb, mátai borzas, bőrén sült göngyölt császárhús. A Sólyomotel várja hívásunkat 57 401 267. A Pirs kávézó és bisztró mai finomságai csontleves, májgombócleves, hideggyümölcsleves, zöldborsóleves grízgauskával. Kérhető a főételek közül párizs szelet, paradicsomszószal, főtt burgonyával, házi disznótoros, hagymástört burgonyával, párolt káposztával, békönbetekert pulykamell, sztékburgonyával, erdei gombás mártással és a tészta kedvelőknek bolognai spagetti, négy sajtos nyoki, valamint milánói penne készül. Rendelésfelvétel a Bírs kávézó és bisztró telefonszáma 0620 240 40 44. Háromfogásos ebédmenü a Hello Berény parkolóban, paradicsomleves, grillezett csirkemell, sült cukinivel és rizssel, desszert vagy kávé a mai ajánlatban. Az ételek kérhetők elvitelre vagy helyben fogyasztásra. A Karamán önkiszolgáló étterem kínálatában lebencsleves, fahéja, szilvaleves, zöldborsó, csirkeszánypörkölt galuskával, lecsós csirkemáj tarhonyával, csőben sült érce, sonkával, kukoricával, paradicsommal, készül még rántott gomba, szezámmagos karaj rántva, sajtos tejfölös makaróni és babfőzelék sült kolbásszal. Hívhatjuk a Karaván önkiszolgáló éttermet az 57 406 710-es telefonszámon. Az Aranykanál étterem esik a választásunk a mai napon, náluk fogyasztható ebédre erdély sertésraguleves, brokkoli krémleves, püstölt sajttal, békönnel töltött csirkemell, mexikói rizssel, mustáros lapocka rizssel, rántott sajt, kínálnak még kelkáposzta főzeléket sertéspörkölttel, rántott cukkinit rizssel, a vegan menüben pedig cukkin és bulguros lecsó. 57 403 290 és 0620 470 3733, ezek az Aranykalár étterem telefonszámai. A Pipacs étteremben ma kérhető megyleves, hagymakrémleves levesgyöngyel, sajtbundás csirkemell, párolt rizssel, készítenek még brokkoli főzeléket és házi csibefasírtal, pórihagymás sajtkrémes sertésszelet petrezselymes burgonyával és csilisban főtt tojással, lilahagymával a mai ételválasztékban. A Pipacs étterem elérhető telefonon 57 405 510. A River Bistro már a húslevessel várja a vendégeit, készítenek bécsi szeletet fűszeres gerezddel. Ha rendelnénk, hívjuk az 57 407 500-as telefonszámot.
8: Ez volt a menüajánló.
7: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
3: Ez volt a reklám.
7: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
10: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnőmetné Király Éva. Parkoló személyautót loptak el Jászfényszaru egyik utcájában, miután a járműben benne maradt az indítókulcs. A rendőrök a térfigyelő kamerák felvételeit elemezve gyorsan azonosították a feltételezett elkövetőt. A kocsit még a településen megtalálták, a férfit pedig néhány órával később elfogták és előállították. A 25 éves helyi lakos beismerte tettét, jármű önkényes elvétele miatt indult ellene eljárás, ráadásul érvényes vezetői engedéllyel sem rendelkezett, ezért szabálysértési eljárás is indult vele szemben. ismét útnak indul Jászberényben a falocsolók kisebb-nagyobb csoportja. A Jászberényi Jótékonykodók Egyesülete a rendkívüli hőség miatt hetek óta szervezi önkéntesek bevonásával a koordinált locsolást a város különböző területein. Sárközi Csabáné, Béres Krisztina, a civil szervezet elnöke.
4: Éreztük azt, hogy segíteni kell a természetnek. Ugye mindenki tudja, hogy a Jászberényi Jótékonykodók Egyesülete többféle tevékenységet is űzik Jászberényben, mint szociális, mint környezetvédelmi tevékenységet. Ezáltal úgy gondoltuk, hogy elkezdjük a fákat locsolni. Rengetegen csatlakoztak, az egyik főtársam a Szódor Emese. Amikor elkezdtem keresgélni, hogy mivel tudnánk locsolni a fákat, akkor Holló Pista bácsi egyből felajánlotta, hogy neki van egy IPC tartálya, és akkor azt fogtuk megtölteni. Először azokkal mentünk ki a mi autónkkal, és mindig másnál teletöltöttük vízzel a tartályt. Többféle felajánlás is volt, rengeteg ismerős felajánlotta a kútvizét. Rengeteg helyen locsoltunk, Fürdő utca, sétányok, Szentkúti tér, kórház, Vasút utca, Hatvani úti bicikliút. Aztán elkezdtünk egy locsoló kihívást kitenni, hogy ki az, aki szeretne fákat örökbe fogadni. Voltak is többen, akik kijártak, azokat kis apró ajándékokkal megjutalmaztuk. Amikor én elmondtam ezt az önkormányzatnál, több képviselő és polgármester úr is csatlakozott hozzá, hogy ők is felajánlanak különböző termékeket, és azokat szétosztogattuk ezek között az emberek között. Igaz, nem ezért csinálták, de nekünk meg olyan jó volt adni ezeknek az embereknek kis apróságokat azért, hogy ők is adtak nekünk egy kis boldogságot, meg a városnak, és ezzel mi is megköszöntük nekik, és továbbra is várjuk szeretettel, hogy locsolják ezeket a fákat. Ki szeretnék emelni egy idős hölgyet, Váróczi Erzsébetet, akihez mentem és vittem volna neki az apró ajándékot, mert locsolja a platánfákat ott, ahol lakik, és döbbenetes volt számomra, hogy az idős néni vitte a kannákat és locsolta a platánfákat, példaértékű.
10: Sárközi Csabáné, Béres Krisztina kiemelte, hogy a JVV ZRT-vel egyeztetve végzik a falocsolásokat a városban, általában hetente két alkalommal. Az elmúlt években ültetett több száz kisfa mellett a rendkívüli forró nyarak miatt már az idősebb fák is veszélyben vannak a rekord alacsony talajvízszint miatt.
4: Hetente körülbelül kettőször szoktunk kimenni locsolni. Fák jelentik a jövőt, és a hőség elől csak is ezzel fogunk tudni megmenekülni, hogy rengeteg fát fogunk ültetni, és a fákat több év keresztül kell locsolni. Mert ennyi fát a JVV ZRT sem fog tudni meglocsolni, és ezt mindenki tudhatja, hogy rengeteg fát ültetett Jászberény, de ezeket gondozni, ápolni kell, és nincs annyi ember a JVV ZRT-nél, és nincs annyi autójuk nekik sem, akik ezeket meg tudják locsolni. Úgyhogy be kell segítenünk. Elég messze vannak egymástól ezek a helyszínek, mert ugye a Dinamit tér és a Hatvani út két különböző helyen van, de volt olyan, hogy megoldottuk, hogy egyik nap a Dinamit térre mentünk, másik nap a Hatvani úti kerékpárút mellé mentünk, és közben pedig itt a városban is nagyon sok helyen locsoltunk. A Vasút az prioritást élvez, mert ott elég szárazak a fák. A Szentkúti téren például sok ott lakó locsolja a fákat, úgyhogy nem mindet kell meglocsolnunk, de mondhatom a kórházat, ahol ott is nagyon-nagyon rossz állapotban vannak a fák és a babérok. Kürt utcánál is rengeteg fa van. Tehát most már elértünk sajnos oda, hogy annyira aszályos időszak van, és annyira lent van a talajvíz, hogy már a közepes fáink is veszélyben vannak. Muszáj azokat is öntözni. Tehát nem csak a 700 kis fát, amiket az elmúlt években ültettünk, a fiatal fákat, hanem már amiket több év elültettünk fákat is locsolni kell, mert sajnos ez az időjárás, ez megöli őket, szó szerint. Kedden lesz a legközelebbi, ugyanúgy 19 órakor találkozunk, itt a piac téren szoktunk találkozni. Megbeszéljük mindig a JVV ZRT-vel, és akkor segítenek nekünk, hogy melyik helyszínekre menjünk. És akkor azt is belevesz, meg azokat is, amiket mi látunk menet közben, hogy vagy régen voltunk, vagy látjuk, hogy ott szárazak a fák, és akkor arra vesszük az utat.
10: A Jászberényi Jótékonykodók Egyesülete gondot visel a vadon élő állatokra is. Jászberény külterületén rendszeresen feltöltik az itatókat.
4: Kimentünk és vittünk állatoknak a katonák földjére vizet, és azt folyamatosan most én a neszűri gyerekekkel, akikkel ugye táborba is mentünk velük, töltjük fel újra, mindig cseréljük ki a vizet, azért, mert a mókusok, őzikék nem tudnak sajnos honnan vizet venni, úgyhogy itt próbálunk az állatvédelmet is oktatni a gyerekeknek. Hogyha esetleg valaki szeretne csatlakozni hozzánk, akkor hetente egyszer cseréljük a vizet az állatoknak kint ott a neszűri és a katonák földje környékén is, mert ott rengeteg ilyen erdős és fás rész van, ahol ugye nem tudnak inni, mert nincsen vízvételi lehetőségük az állatoknak.
10: Napos időnk lesz az északkeleti megyékben, szakadozhat, gomolyosodhat a felhőtakaró, északkeleten további záporok kialakulhatnak, az északnyugatira forduló szél élénk, olykor erős lesz, késő estére 17 és 23 fok közé csökken a hőmérséklet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Trio napközben minden, ami ássá.

Ez a Trio FM Jazzbrainből egy komoly dologra hívom fel a figyelmüket, fontos szabályokra figyelmeztetnek a szakértők a fizetés nélküli szabadság igénylésekor. A kieső időszak ugyanis az egészségbiztosítást és a későbbi nyugdíjat is közvetlenül érinti. Ha valaki magáncélból, például utazás vagy tanulmányok miatt vesz ki fizetés nélküli szabadságot, a munkaviszonya ugyan megmarad, de a társadalom biztosítása szünetel. Ebben az esetben a dolgozónak magának kell bejelentkeznie a NAV-nál, és saját zsebből kell fizetni az egészségügyi szolgáltatási járulékot, amely havonta 12.300 forint, vagy napi 410 forint. Nem kell külön fizetniük viszont azoknak, akik törvényben rögzített okból, például kisgyermek gondozása vagy önkéntes tartalékos katonai szolgálat miatt vannak távol. A fizetés nélküli időszak a nyugdíj számításból is kiesik, nem számít bele a szolgálati időbe. A 0 forintos kereset pedig csökkenti a későbbi ellátás összegét. Ezt kizárólag úgy lehet elkerülni, ha az érintett külön megállapodást köt, és maga fizeti meg a nyugdíjjárulékot az adott időszakra. Ha önöknél esetleg ilyen helyzet áll elő, akkor erre mindenképpen érdemes figyelni.

Nagyon jó volt ma is együtt rádiózni, köszönöm szépen, hogy velem tartottak az elmúlt órákban. Holnap 7 órától együtt indíthatjuk ismét a napot. Érkezem majd sok-sok jó zenével, friss információkkal, úgyhogy mindenképpen számítok figyelmükre. Jön a delelő összeállításunk, a Jássák kedvencei szólnak ebédidőben is. Én további szép napot, jó rádiózást kívánok mindenkinek, Pálinkás Zsoltot hallották. Holnap reggel 7-kor találkozunk.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Finom falatok egész héten a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
3: Ez a menüajánló.
4: A Sólyomhotel új napi menüjében augusztus 18-án kedden gyümölcsleves töltött cukkini rizibizivel. Fogyasztható még hideg vegyes gyümölcsleves és frankfurti leves is. A húsmentes ajánlatban rántott csedársajt, káposztás tészta, további főétele közül pedig kérhető mézes mustáros csirkeragú csülkös sertéspörkölt házi tarhonyával, sült csirkecomb, mátai borzas, bőrén sült göngyölt császárhús. A Sólyomhotel várja hívásunkat 57 401 267. A Pirs kávézó és bisztró mai finomságai csontleves, májgombócleves, hideggyümölcsleves, zöldborsóleves grízgauskával. Kérhető a főételek közül párizs szelet, paradicsomszószal, főtt burgonyával, házi disznótoros, hagymástört burgonyával, párolt káposztával, békönbetekert pulykamell, sztékburgonyával, erdei gombás mártással és a tészta kedvelőknek bolognai spagetti, négy sajtos nyoki, valamint milánói penne készül. Rendelésfelvétel a Bírs Kávézó és Bistró telefonszáma 0620 240 40 44. Háromfogásos ebédmenü a Hello Berény parkolóban, paradicsomleves, grillezett csirkemell, sült cukinivel és rizssel, desszert vagy kávé a mai ajánlatban. Az ételek kérhetők elvitelre vagy helyben fogyasztásra. A Karamán önkiszolgáló étterem kínálatában lebencsleves, fahéja, szilvaleves, zöldborsó, csirkeszány pörkölt galuskával, lecsós csirkemáj tarhonyával, csőben sült érce sonkával, kukoricával, paradicsommal, készül még rántott gomba, szezámmagos karaj rántva, sajtos tejfölös makaróni és babfőzelék sült kolbásszal. Hívhatjuk a Karaván önkiszolgáló éttermet az 57 406 710-es telefonszámon. Az Arany Kanár étterem esik a választásunk a mai napon, náluk fogyasztható ebéd, erdély sertés ragú leves, brokkoli krémleves, püstölt sajttal, békönnel töltött csirkemell, mexikói rizssel, mustáros lapocka rizssel, rántott sajt, kínálnak még kelkáposzta főzeléket sertéspörkölttel, rántott cukkinit rizssel, a vegan menüben pedig cukkini és bulguros lecsó. 57 403 290 és 0620 470 3733, ezek az Arany Kanár étterem telefonszámai. A Pipacs étteremben ma kérhető megyleves, hagymakrémleves levesgyöngyel, sajtbundás csirkemell, párolt rizssel, készítenek még brokkoli főzeléket is házi csibefasírtal, pórihagymás sajtkrémes sertésszelet petrezselymes burgonyával és csilisba főtt tojással, lilahagymával a mai ételválasztékban. A Pipacs étterem elérhető telefonon 57 405 510. A River Bistro már a húslevessel várja a vendégeit, készítenek bécsi szeletet fűszeres gerezddel. Ha rendelnénk, hívjuk az 57 407 500-as telefonszámot.
3: Ez volt a menüajánló.
2: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
5: Ez volt a reklám. A pontos idő 12 óra. A pontos időjelzést a Bordás Óra Szalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár.
2: A Trio FM hírei.
6: Változékonyabbra fordul az idő, vízszintemelkedés várható a Dunán, tovább drágult a kőolaj. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Áradás várható a Dunán. Így a jövő héttől emelhetik a paksi atomerőmű termelését, áll a kormány.hu-n megjelent összegzésben. A kormányzati honlapon közölték, a paksnál zajló munkák a tervezett ütemben haladnak, a két működő turbina termelése stabil. A részben elsüllyesztett bárkákkal már sikerült érdemben megemelni a vízszintet, közben folytatódik a fenékküszöb építése is. Holnapig még 8-9 cm-es apadás várható. Csütörtöktől azonban a németországi és ausztriai esőzések miatt emelkedni kezdhet a Duna. Tovább drágult a kőolaj reggel. A Brent hordonkénti ára 91 dollár fölé emelkedett. A drágulást elsősorban az amerikai-iráni konfliktus elhúzódása és a közel-keleti olajellátás körüli bizonytalanság hajtja. Emelte az olajárát az is, hogy Donald Trump amerikai elnök egy interjúban katonai fellépéssel fenyegette meg Ománt, ha az ország folytatja a tárgyalásokat Iránnal a hormuzi szoros ellenőrzéséről. Meghaladja a 9 milliárd dollárt a múlt heti kolumbiai földrengéskor keletkezett kár, közölte a dél-amerikai ország elnöke. A 7,4-es erősségű földrengés épületeket döntött romba Kolumbia nyugati részén. A természeti katasztrófában legalább 280-an vesztették életüket, több mint 4000-en megsebesültek, és több mint 100 ember eltűnt. A közmédia megújításáról szóló egyeztetéssel indul a Közhang elnevezésű új digitális társadalmi egyeztetési platform, jelentette be Radnai Márk kormánybiztos. A felületen interaktív tartalmak segítségével ismertetik az adott témákat, emellett az emberek elmondhatják véleményüket és javaslatokat is tehetnek. Az egyeztetésekben regisztrációval vagy anonim módon is részt lehet venni a közhang.hu oldalon. Idén is hasznosítja a Sziget Fesztiválon hagyott sátrakat és más tárgyakat a Máltai Szeretett Szolgálat. Az önkéntesek 2018 óta gyűjtik össze a helyszínen hagyott felszereléseket, amelyeket országszerte a rászorulóknak és három nagy hajléktalan ellátó központnak adnak. A fesztivál sátorral érkező látogatói eldönthetik, hogy távozáskor elviszik-e a sátrat, vagy otthagyják és felajánlják adományként.
5: Az időjárás jelentés támogatója a Bubi Húsi. Minden, ami a rácsra kell. Prémium húsok és grill különlegességek egy helyen.
6: Változóan felhős esős idő várható. Megerősödik, a zivatarzónákban viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet napközben 23-29, késő este 19-25 fok között alakul.
5: Az időjárás jelentés támogatója a Bubi Húsi. Minden, ami a rácsra kell. Prémium húsok és grill különlegességek egy helyen.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
1: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en. A Jássák kedvenceivel. Ez a Delelő. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: get the party lit.
1: Ebédidő. Minden hétköznap délben delelő, fülbemászó dallamokkal, helyi információkkal.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Itt a nyár, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az Arany Dollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező páron, de siess, ne maradj le. Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszerve Park mellett. Arany Dollár, az ékszerek csillogjanak.
1: Hirdessen a Jászság Rádiójában! Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
3: Volt a reklám.
4: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
5: Köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Kisnőmetné Király Éva. A Tisza vízrendszerében a hónapok óta rendkívüli száraz és csapadék hiányos időjárás, a csekély vízhozam utánpótlás, valamint a fokozott párolgás következtében jelentősen csökkentek a vízkészletek, ezért augusztus 17-től további vízkorlátozásokat vezettek be. A Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság számára jelenleg a Szolnok vízkivételű mű folyamatos üzemének fenntartása, ezáltal Szolnok és térsége biztonságos ivóvíz ellátásának megőrzése az elsődleges cél. A jelenlegi helyzetben a Tiszató vízkészlete minden korábban tett intézkedés ellenére az alacsony vízhozam miatt folyamatosan csökken, vízmérlege tartósan negatív. A Szolnok térségében élő mintegy 100 000 ember ivóvíz ellátása csak úgy tartható fenn biztonságosan, ha a Tiszatóba érkező vízhozamot a lehető legnagyobb mértékben tovább vezetik, valamint fokozottan korlátozzák, illetve felfüggesztik az egyéb célú vízleadásokat, vízkivételeket. Összeállt az érintők önkéntes babasimogató program, melynek célja, hogy a kórházban szülői gondoskodás nélkül maradt babák se legyenek hosszabb időre biztonságos, emberi kapcsolódás nélkül. Augusztus 19-től indul az önkéntes babasimogatók előjelentkezése azok számára, akik a szükséges kiválasztás és képzés után rendszeresen vállalnák, hogy egy hozzájuk közeli kórházban időt töltsenek a csecsemőkkel. A szervezők országos hálózatot szeretnének létrehozni, amelyhez mintegy 4500 felkészített önkéntesre van szükség. A program szigorúan a kórházi jelenlétre és ölelésre fókuszál, nem érinti az örökbefogadási rendszert. Térségünkben 60-tól a Mezőtúri Kórházig lehet jelentkezni, de a program érinti a megyei Hetényi Géza és a Jászberényi Szent Erzsébet Kórházat is. A jelentkezőknek azt az egy intézményt érdemes kiválasztaniuk, amelyik a lakóhelyükhöz a legközelebb van, és ahová hosszabb távon is rendszeresen be tudnak járni. Nagyon fontos, hogy nem a kórházakban kell jelentkezni, hanem az érintők csoporton keresztül a www.érintők.hu weboldalon augusztus 19-től. A szervezők felhívják a figyelmet arra, hogy az önkéntesek munkája nem helyettesíti, hanem kiegészíti az egészségügyi személyzetét. Míg a nővérek a fizikai szükségletekről gondoskodnak, a babasimogatók a lelki egyensúlyért felelnek, esélyt adva ezeknek a babáknak egy egészségesebb életkezdéshez. Nagy mennyiségű drogot találtak egy közúti ellenőrzésnél. A törökszentmiklósi rendőrökhöz olyan információ érkezett, hogy egy helyi férfi nagyobb mennyiségű kábítószert szállít a kocsijában. Ezt követően a sofőrt az egyenruhások igazoltatták a településen. Az információ valós volt, a csomagtartóban, több tasakban, összesen 4 kg kristályt találtak. A 26 éves helyi férfit előállították a rendőrkapitányságra, majd a nyomozó kábítószer birtoklás miatt gyanúsítottként kihallgatták. Őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását, melyet a bíróság elrendelt. Híreinkben sport. 5 csapat részvételével rendezték meg a minap a 6. Berény Termkupa női strand kézilabda tornát a Lehel Uszodai termálfürdőben. A csapatok körmérkőzéses rendszerben játszottak, melyek közül kiemelkedett a Pink Gin és az Abszolút Mix csapata, a 4. helyen végzett a Bordányi Együttes, 5. helyen pedig a fiatal tököli és jászberényi lányokat felvonultató Gold Diggers, a torna 3. helyezettje a szolnoki Jéger Bombák Együttese lett, a 2. helyen végzett az Abszolút Mix csapata, még a 6. Berény Term kupát a Pink Gin nyerte. A legjobb támadó Bálint Zsófia lett, a legjobb védő Bakó Szabó Alexandra, míg a legjobb kapus címét Geda Regina érdemelte ki. Napos időnk lesz az északkeleti megyékben, szakadozhat, gomolyosodhat a felhőtakaró. Északkeleten további záporok kialakulhatnak, az északnyugatira forduló szél élénk, olykor erős lesz. Késő estére 17 és 23 fok közé csökken a hőmérséklet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Itt.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Változékonyabbra fordul az idő. Vízszintemelkedés várható a Dunán. Ismét fennakadások nélkül üzemel a katániai repülőtér. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Vízszintemelkedés várható a Dunán, így jövő héttől emelhetik a paksi atomerőmű termelését, áll a kormány.hu-n megjelent összegzésben. A kormányzati honlapon közölték, a paksnál zajló munkák a tervezett ütemben haladnak, a két működő turbina termelése stabil. A részben elsüllyesztett bárkákkal már sikerült érdemben megemelni a vízszintet, közben folytatódik a fenékküszöb építése is. Kivizsgálja a közmédia átmeneti vezetése, hogy jogszerűek voltak-e a távozó vezérigazgató kifizetései, írta a közmédia sajtóosztálya a Telex megkeresésére. Azt is hozzátették, hogy a közmédia átvilágítása jelenleg is zajlik, és több eljárás előkészítése folyamatban van, ami akár büntetőjogi felelősséget is vonhat maga után. Pap Dániel korábbi MTVA vezérigazgató több mint nettó 28 millió, Altorja Janita korábbi Duna Média szolgáltató vezérigazgató pedig nettó 7,2 millió forintot kapott távozáskor. A közmédia megújításáról szóló egyeztetéssel indul a Közhang elnevezésű új digitális társadalmi egyeztetési platform, jelentette be Radnai Márk kormánybiztos. A felületen interaktív tartalmak segítségével ismertetik az adott témákat, emellett az emberek elmondhatják véleményüket és javaslatokat is tehetnek. Az egyeztetésekben regisztrációval vagy anonim módon is részt lehet venni a közhang.hu oldalon. Idén is hasznosítja a Sziget Fesztiválon hagyott sátrakat és más tárgyakat a Máltai Szeretett Szolgálat. Az önkéntesek 2018 óta gyűjtik össze a helyszínen hagyott felszereléseket, amelyeket országszerte a rászorulóknak és három nagy hajléktalan ellátó központnak adnak. A fesztivál sátorral érkező látogatói eldönthetik, hogy távozáskor elviszik-e a sátrat, vagy otthagyják és felajánlják adományként. Újra fennakadások nélkül üzemel a katániai repülőtér, miután feloldottak minden korábbi korlátozást, amelyet az Etna kitörése miatt vezettek be. Az érkező és az induló járatok is akadálymentesen közlekednek, valamint újra nyitották a reptér tegnap lezárt szektorait, amelyeket a vulkánból felszálló hamufelhő miatt zártak le. A készenléti állapot továbbra is közepes szintű marad. Változóan felhős esős idő várható, megerősödik, a zivatarzónákban viharossá fokozódik a szél, a hőmérséklet napközben 23-29, késő este 19-25 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jássák kedvenceivel. Ez a Delelő, 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Esküvői helyszínt keres? A Tiszatavi Hercegudvarház elegáns helyszínt és kényelmes szállást kínál. A dekorációt, ceremóniamestert, cateringet és esküvőszervezőt pedig szabadon választhatja. Hercegudvarház. A nagy nap tökéletes helyszíne.
4: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
5: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
6: Ez volt a reklám.
7: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
8: Több tucat önkéntes, több tízezer liter kútvíz akcióban a jászberényi falocsolók. Bennmaradt a kulcs, elvitték az autót Jászfényszarun. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnőmetné Király Éva. Ismét útnak indul Jászberényben a falocsolók kisebb-nagyobb csoportja. A Jászberényi Jótékonykodók Egyesülete a rendkívüli hőség miatt hetek óta szervezi önkéntesek bevonásával a koordinált locsolást a város különböző területein. Sárközi Csabáné, Béres Krisztina, a civil szervezet elnöke.
9: Éreztük azt, hogy segíteni kell a természetnek. Ugye mindenki tudja, hogy a Jászberényi Jótékonykodók Egyesülete többféle tevékenységet is űzik Jászberényben, mind szociális, mind környezetvédelmi tevékenységet. Úgy gondoltuk, hogy elkezdjük a fákat locsolni. Rengetegen csatlakoztak, az egyik főtársam a Fodor Emese. Amikor elkezdtem keresgélni, hogy mivel tudnánk locsolni a fákat, akkor Holló Pista bácsi egyből felajánlotta, hogy neki van egy IPC tartálya, és akkor azt szoktuk megtölteni. Először azokkal mentünk ki a mi autónkkal, és mindig másnál teletöltöttük vízzel a tartályt. Többféle felajánlás is volt. Rengeteg ismerős felajánlotta a kútvizét. Rengeteg helyen locsoltunk, Fürdő utca, sétányok, Szentkúti tér, kórház, Vasút utca, 60-i úti bicikli út. Aztán elkezdtünk egy locsoló kihívást kitenni, hogy ki az, aki szeretne fákat örökbe fogadni. Voltak is többen, akik kijártak, azokat kis apró ajándékokkal megjutalmaztuk. Amikor én elmondtam ezt, az önkormányzatnál több képviselő és polgármester úr is csatlakozott hozzá, hogy ők is felajánlanak különböző termékeket, és azokat szétosztogattuk ezek között az emberek között. Igaz, nem ezért csinálták, de nekünk meg olyan jó volt adni ezeknek az embereknek kis apróságokat azért, hogy ők is adtak nekünk egy kis boldogságot, meg a városnak, és ezzel mi is megköszöntük nekik, és továbbra is várjuk szeretettel, hogy locsolják ezeket a fákat. Ki szeretnék emelni egy idős hölgyet, Várúci Erzsébetet, akihez mentem és vittem volna neki az apró ajándékot, mert locsolja a platánfákat ott, ahol lakik, és döbbenetes volt számomra, hogy az idős néni vitte a kannákat és locsolta a platánfákat, példaértékű.
8: Sárközi Csabáné, Béres Krisztina kiemelte, hogy a JVV ZRT-vel egyeztetve végzik a falocsolásokat a városban, általában hetente két alkalommal. Az elmúlt években ültetett több száz kisfa mellett a rendkívüli forró nyarak miatt már az idősebb fák is veszélyben vannak a rekord alacsony talajvízszint miatt.
9: Hetente körülbelül kettőször szoktunk kimenni locsolni. Fák jelentik a jövőt, és a hőség elől csak is ezzel fogunk tudni megmenekülni, hogy rengeteg fát fogunk ültetni, és a fákat több év keresztül kell locsolni. Mert ennyi fát a JVV ZRT sem fog tudni meglocsolni, és ezt mindenki tudhatja, hogy rengeteg fát ültetett Jászberény, de ezeket gondozni, ápolni kell, és nincs annyi ember a JVV ZRT-nél, és nincs annyi autójuk nekik sem, akik ezeket meg tudják locsolni. Úgyhogy be kell segítenünk. Elég messze vannak egymástól ezek a helyszínek, mert ugye a Dinamit tér és a 60-i út két különböző helyen van, de volt olyan, hogy megoldottuk, hogy egyik nap a Dinamit térre mentünk, másik nap a 60-i úti kerékpárút mellé mentünk, és közben pedig itt a városban is nagyon sok helyen locsoltunk. A vasút az prioritást élvez, mert ott elég szárazak a fák. A Szentkúti téren például sok ott lakó locsolja a fákat, úgyhogy nem mindet kell meglocsolnunk, de mondhatom a kórházat, ahol ott is nagyon-nagyon rossz állapotban vannak a fák és a babérok. Kürt utcánál is rengeteg fa van. Tehát most már értünk sajnosodó, hogy annyira a szájos időszak van, és annyira lent van a talajvíz, hogy már a közepes fáink is veszélyben vannak. Muszáj azokat is öntözni. Tehát nem csak a 700 kis fát, amiket az elmúlt években ültettünk, a fiatal fákat, hanem már az, amiket több év elültettünk fákat is locsolni kell, mert sajnos ez az időjárás, ez megöli őket, szó szerint. Kedden lesz a legközelebbi, ugyanúgy 19 órakor találkozunk, itt a piac szélén szoktunk találkozni. Megbeszéljük mindig a JVB ZRT-vel, és akkor segítenek nekünk, hogy melyik helyszínekre menjünk. És akkor azt is belevesz, meg azokat is, amiket mi látunk menet közben, hogy vagy régen voltunk, vagy látjuk, hogy ott szárazak a fák, és akkor arra vesszük az utat.
8: A Jászberényi Jótékonykodók Egyesülete gondot visel a vadon élő állatokra is. Jászberény külterületén rendszeresen feltöltik az itatókat.
9: Kimentünk és vittünk állatoknak a katonák földjére vizet, és azt folyamatosan most én a neszűri gyerekekkel, akikkel ugye táborba is mentünk velük, töltjük fel újra, mindig cseréljük ki a vizet, azért, mert a mókusok, őzikék nem tudnak sajnos honnan vizet venni, úgyhogy itt próbálunk az állatvédelmet is oktatni a gyerekeknek. Hogyha esetleg valaki szeretne csatlakozni hozzánk, akkor hetente egyszer cseréljük a vizet az állatoknak kint ott a neszűri és a katonák földje környékén is, mert ott rengeteg ilyen erdős és fás rész van, ahol ugye nem tudnak inni, mert nincsen vízvételi lehetőségük az állatoknak.
8: Parkoló személyautót loptak el Jászfényszaru egyik utcájában, miután a járműben benne maradt az indítókulcs. A rendőrök a térfigyelő kamerák felvételeit elemezve gyorsan azonosították a feltételezett elkövetőt. A kocsit még a településen megtalálták, a férfit pedig néhány órával később elfogták és előállították. A 25 éves helyi lakos beismertetettét, jármű önkényes elvétele miatt indult ellene eljárás, ráadásul érvényes vezetői engedéllyel sem rendelkezett, ezért szabálysértési eljárás is indult vele szemben. Napos időnk lesz az északkeleti megyékben, szakadozhat, gomolyosodhat a felhőtakaró, északkeleten további záporok kialakulhatnak, az északnyugatira forduló szél élénk, olykor erős lesz, késő estére 17 és 23 fok közé csökken a hőmérséklet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj? Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a JASZ Ablak Kft-vel! Látogasson el JASZ Berény, Kossuth Lajos út 65-en a szám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást! Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét! Bővebb információk www.jászablak.hu.
3: Szeretnék egy városi autót.
4: Igen?
3: Tudod, olyan modern, fiatalosat.
4: Igen, igen.
3: Elektromos, belefér?
4: Igen.
3: És legyen rajta napfénytető is. Légy szív.
4: Igen.
3: Tudsz valami jót?
4: Igen.
5: A Leapmotor T03-at. Kínai gyártmány, európai szerviz, mediterrán életérzés. Mindez csak 7.490.000 forintért. Na, Leapmotor?
3: Igen.
5: Te is igent fogsz mondani az elektromos autóra. Leapmotor. Lép szintet.
6: További részletek a Leap Motor Quality Szolnoki, Jászberényi és Karcagi márka kereskedéseiben és a quality.hu-n.
7: Ez volt a reklám.
8: A Trio FM hírei.
9: Szeles, de napos meleg idő lesz. Vízszint emelkedést várnak a Dunán. Minden korlátozás megszűnt a Katániai reptéren. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Vízszint emelkedés várható a Dunán, így jövő héttől emelhetik a paksi atomerőmű termelését, áll a kormány.hu-n megjelent összegzésben. A paksnál zajló munkák a tervezett ütemben haladnak, a két működő turbina termelése stabil. A részben elsüllyesztett bárkákkal már sikerült érdemben megemelni a vízszintet, közben folytatódik a fenékküszöb építése is. A helyszínen csaknem 200 szakember dolgozik éjjel-nappal. Előléptetéseket és kitüntetéseket adott át a belügyminiszter, a rendőrség, a katasztrófavédelem és a büntetés végrehajtás munkatársainak az augusztus 20-i állami ünnep alkalmából. Összesen 109 rendvédelmi dolgozó részesült elismerésben. Posfai Gábor az ünnepségen hangsúlyozta, hogy a magyar államnak vissza kell szereznie az emberek bizalmát, a rendvédelmi dolgozók számára pedig stabilitást és biztonságot kell nyújtania. Ökumenikus istentiszteletet tartanak az államalapítás ünnepének előestéjén. A fővárosban a Bécsi Kaputéri Evangélikus templommal rendezik a szertartást, amelyen a római katolikus, a református, az evangélikus mellett a baptista, a metodista, a pünkösdi, az anglikán és az ortodox egyházak vezetői egyaránt részt vesznek. Igét hirdett Stenbach József, református püspök, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa elnöke. Az istentisztelet holnap este 6 órakor kezdődik. Következményeket helyezett kilátásba Oroszország az Egyesült Királysággal szemben, miután jelentések szerint Ukrajna a brit gyártmányú drónokat vetett be oroszországi célpontok ellen. Moszkva szerint London ezzel az ukrajnai háború eszkalációját segíti. A brit védelmi minisztérium közölte, hogy továbbra is biztosítja Ukrajnának az orosz támadások elleni védekezéshez szükséges felszerelést. Újra fennakadások nélkül üzemel a katániai repülőtér, miután feloldottak minden korábbi korlátozást, amelyet az Etna kitörése miatt vezettek be. Az érkező és az induló járatok is akadálymentesen közlekedhetnek, valamint újra nyitották a reptér tegnap bezárt szektorait, amelyeket a vulkánból felszálló hamufelhő miatt zártak le. A készenléti állapot továbbra is közepes szintű marad. Nyáron már több mint 5000 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat, a lángok 73 millió négyzetméternyi területet érintettek. Az asszály és a tartós hőség miatt augusztusban különösen megszaporodtak a nagy kiterjedésű szabadtéri és erdőtüzek, amelyek miatt hárman meghaltak. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a tüzek többségét emberi mulasztás vagy gondatlanság okozza, miközben két hónapja országos tűzgyújtási tilalom van érvényben. A napos idő mellett néhol estig még több felé előfordulhat kisebb esőzápor. Holnap egyre több helyen fordul naposra az idő, de az északi tájakon még maradhatnak felhős körzetek. Arra felé lehet kisebb esőzápor. A szél több felé megélénkül, néhol megerősödik. A hajnali 12-19 fok után napközben 27-33 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
10: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Öltöztesse fel otthonát kívülbelül a Horizont festékházból. Baumit glett anyagok, hérafal festékek, drive-it vakolatok kedvezményes áron. Ingyenes színkeveréssel és szaktanácsadással várunk hétfőtől szombatig. Horizont festékház, Jászberény, Kossuth Lajos út 47. A színek otthona, otthon a színe. frissautó.hu.
3: Minden, ami az autódhoz kell.
2: Ápolás, karbantartás, trendi kellékek és...
3: csajos cuccok.
2: Mindened az autód.
3: Akkor itt a helyed, mert nálunk minden van.
2: frissautó.hu. Itt vagy már.
3: Motorosoknak is.
4: Ez volt a reklám.
5: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
6: Önkéntes babasimogatókat keresnek a jászkunsági kórházakba. 4 kiló drogot találtak egy autóban. Vízkorlátozás bevezetéséről döntött a Kötivízig a biztonságos ivóvízellátás érdekében. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnemetné Király Éva. Összeállt az érintők önkéntes babasimogató program, melynek célja, hogy a kórházban szülői gondoskodás nélkül maradt babák se legyenek hosszabb időre biztonságos, emberi kapcsolódás nélkül. Augusztus 19-től indul az önkéntes babasimogatók előjelentkezése azok számára, akik a szükséges kiválasztás és képzés után rendszeresen vállalnák, hogy egy hozzájuk közeli kórházban időt töltsenek a csecsemőkkel. A szervezők országos hálózatot szeretnének létrehozni, amelyhez mintegy 4500 felkészített önkéntesre van szükség. A program szigorúan a kórházi jelenlétre és ölelésre fókuszál, nem érinti az örökbefogadási rendszert. Térségünkben 60-tól a Mezőtúri kórházig lehet jelentkezni, de a program érinti a megyei Hetényi Géza és a Jászberényi Szent Erzsébet kórházat is. A jelentkezőknek azt az egy intézményt érdemes kiválasztaniuk, amelyik a lakóhelyükhöz a legközelebb van, és ahová hosszabb távon is rendszeresen be tudnak járni. Nagyon fontos, hogy nem a kórházakban kell jelentkezni, hanem az érintők csoporton keresztül a www.érintők.hu weboldalon augusztus 19-től. A szervezők felhívják a figyelmet arra, hogy az önkéntesek munkája nem helyettesíti, hanem kiegészíti az egészségügyi személyzetét, míg a nővérek a fizikai szükségletekről gondoskodnak, a babasimogatók a lelki egyensúlyért felelnek, esélyt adva ezeknek a babáknak egy egészségesebb életkezdéshez. Nagy mennyiségű drogot találtak egy közúti ellenőrzésnél. A törökszentmiklósi rendőrökhöz olyan információ érkezett, hogy egy helyi férfi nagyobb mennyiségű kábítószert szállít a kocsijában. Ezt követően a sofőrt az egyenruhások igazoltatták a településen. Az információ valós volt, a csomagtartóban, több tasakban, összesen 4 kg kristályt találtak. A 26 éves helyi férfit előállították a rendőrkapitányságra, majd a nyomozó kábítószer birtoklás miatt gyanúsítottként kihallgatták. Őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását, melyet a bíróság elrendelt. A Tisza vízrendszerében a hónapok óta rendkívüli száraz és csapadékhiányos időjárás, a csekély vízhozam utánpótlás, valamint a fokozott párolgás következtében jelentősen csökkentek a vízkészletek, ezért augusztus 17-től további vízkorlátozásokat vezettek be. A Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság számára jelenleg a Szolnok vízkivételű mű folyamatos üzemének fenntartása, ezáltal Szolnok és térsége biztonságos ivóvíz ellátásának megőrzése az elsődleges cél. A jelenlegi helyzetben a Tiszató vízkészlete minden korábban tett intézkedés ellenére az alacsony vízhozam miatt folyamatosan csökken, vízmérlege tartósan negatív. A Szolnok térségében élő mintegy 100 ezer ember ivóvíz ellátása csak úgy tartható fent biztonságosan, ha a Tiszatóba érkező vízhozamot a lehető legnagyobb mértékben tovább vezetik, valamint fokozottan korlátozzák, illetve felfüggesztik az egyéb célú vízleadásokat, vízkivételeket. Híreinkben sport. 5 csapat részvételével rendezték meg a minap a 6. Berény Termkupa női strand kézilabda tornát a Lehel uszodai termálfürdőben. A csapatok körmérkőzéses rendszerben játszottak, melyek közül kiemelkedett a Pink Gin és az Absolute Mix csapata, a 4. helyen végzett a Bordányi Együttes, 5. helyen pedig a fiatal tököli és jászberényi lányokat felvonultató Goldigers, a torna 3. helyezettje a szolnoki Jéger Bombák Együttese lett, a 2. helyen végzett az Absolute Mix csapata, még a 6. Berényterm kupát a Pink Gin nyerte. A legjobb támadó Bálin Zsófia lett, a legjobb védő Bakó Szabó Alexandra, míg a legjobb kapus címét Geda Regina érdemelte ki. Napos időnk lesz az északkeleti megyékben, szakadozhat, gomolyosodhat a felhőtakaró. Északkeleten további záporok kialakulhatnak, az északnyugatira forduló szél élénk, olykor erős lesz. Késő estére 17 és 23 fok közé csökken a hőmérséklet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Szeles, de napos meleg idő lesz. Folyamatosan dolgoznak a víz alatti gát építésénél Paksnál. Mentesítő hajnali járatokat indítanak az augusztus 20-i programok után. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. Vízszintemelkedés várható a Dunán, így jövő héttől emelhetik a paksi atomerőmű termelését, áll a kormány.hu-n megjelent összegzésben. A Paksnál zajló munkák a tervezett ütemben haladnak, a két működő turbina termelése stabil. A részben elsüllyesztett bárkákkal már sikerült érdemben megemelni a vízszintet, közben folytatódik a fenékküszöb építése is. A helyszínen csak nem 200 szakember dolgozik éjjel-nappal. Előléptetéseket és kitüntetéseket adott át a belügyminiszter, a rendőrség, a katasztrófavédelem és a büntetés végrehajtás munkatársainak az augusztus 20-ai állami ünnep alkalmából. Összesen 109 rendvédelmi dolgozó részesült elismerésben. Posfai Gábor az ünnepségen hangsúlyozta, a magyar államnak vissza kell szereznie az emberek bizalmát, a rendvédelmi dolgozók számára pedig stabilitást és biztonságot kell nyújtania. Kérdőíven várja a párttagok véleményét a Fideszről a vezetőség. Az átfogó teljes szervezeti, infrastrukturális és személyi állapot felmérés során kérdéseket kapnak a kitöltők, például a Fidesz belső kommunikációjáról, az ellenzéki politizálásról. Osztályozni lehet egyebek között Szijjártó Péter, Gulyás Gergely, Navracsics Tibor, Lázár János és Orbán Viktor alkalmasságát is. Közben Lázár János a vidéki szervezetek állapotát méri fel. Cél, hogy egy letisztult, egységes, határozott és következetes Fidesz forduljon rá az őszi politikai időszakra. Ma dönt a bíróság az M3-ason balesetet szenvedett busz vezetőjének letartóztatásáról. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei főügyészség szerint a férfi nem volt a busz biztonságos vezetésére képes állapotban. Fáradtság miatt elaludt, majd a jármű letért az úttestről és az oldalára borult. A balesetben 12-en meghaltak, 3-an életveszélyes, 20-an súlyos sérülést szenvedtek. Az Egri Markot Ferenc kórházban 6, a Debreceni Egyetem klinikai központjában 3 sérültet ápolnak. Orosz rakétatámadás ért egy Harkiv megyei települést, legalább 10 meghaltak és 20 megsérültek az északkelet ukrajnai Pecsinyihában. Épületek, köztük a posta, valamint családi házak, üzletek és autók is megrongálódtak. A halottak emlékére 2 napos gyászt hirdettek a településen. Hajnali mentesítőjáratok indulnak az ország minden részébe az augusztus 20-i fővárosi programok után, közölte Vitézy Dávid közlekedési miniszter. A metrók éjjel 2:30-ig járnak, emellett sűrítik az éjszakai buszokat és a 6-os villamost is. A miniszter hozzátette, hogy az idei ünnepi rendezvénysorozat 4,9 milliárd forintba kerül, szemben a korábban tervezett 17 milliárddal. Holnap egyre több helyen fordul naposra az idő, de az északi tájakon még maradhatnak felhős körzetek, arrafelé lehet kisebb esőzápor. A szél többfelé megélénkül, néhol megerősödik. A hajnali 12-19 fok után napközben 27-33 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Itt a nyár, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az Arany Dollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező páron, de siess, ne maradj le. Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszerve Park mellett. Arany Dollár, az ékszerek csillogjanak.
3: Ez volt a reklám.
4: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
5: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnőmetné Király Éva. Parkoló személyautót loptak el Jászfényszaru egyik utcájában, miután a járműben benne maradt az indítókulcs. A rendőrök a térfigyelő kamerák felvételeit elemezve gyorsan azonosították a feltételezett elkövetőt. A kocsit még a településen megtalálták, a férfit pedig néhány órával később elfogták és előállították. A 25 éves helyi lakos beismerte tettét, jármű önkényes elvétele miatt indult ellene eljárás, ráadásul érvényes vezetői engedéllyel sem rendelkezett, ezért szabálysértési eljárás is indult vele szemben. Ismét útnak indul Jászberényben a falocsolók kisebb-nagyobb csoportja. A Jászberényi Jótékonykodók Egyesülete a rendkívüli hőség miatt hetek óta szervezi önkéntesek bevonásával a koordinált locsolást a város különböző területein. Sárközi Csabáné, Béres Krisztina, a civil szervezet elnöke.
6: Éreztük azt, hogy segíteni kell a természet.

0: szeretnek. Ugye mindenki tudja, hogy a Jászberényi Jótékonykodók Egyesülete többféle tevékenységet is űzik Jászberényben, mind szociális, mind környezetvédelmi tevékenységet. Ezáltal úgy gondoltuk, hogy elkezdjük a fákat locsolni. Rengetegen csatlakoztak, az egyik főtársam a Szodor Emese. Amikor elkezdtem keresgélni, hogy mivel tudnánk locsolni a fákat, akkor Holló Pista bácsi egyből felajánlotta, hogy neki van egy IPC tartálya, és akkor azt szoktuk megtölteni. Először azokkal mentünk ki a mi autónkkal, és mindig másnál teletöltöttük vízzel a tartályt. Többféle felajánlás is volt. Rengeteg ismerős felajánlotta a kútvizét. Rengeteg helyen locsoltunk, Fürdő utca, sétányok, Szentkúti tér, kórház, Vasút utca, 60-i úti bicikli út. Aztán elkezdtünk egy locsoló kihívást kitenni, hogy ki az, aki szeretne fákat örökbe fogadni. Voltak is többen, akik kijártak, azokat kis apró ajándékokkal megjutalmaztuk. Amikor én elmondtam ezt az önkormányzatnál, több képviselő és polgármester úr is csatlakozott hozzá, hogy ők is felajánlanak különböző termékeket, és azokat szétosztogattuk ezek között az emberek között. Igaz, nem ezért csinálták, de nekünk meg olyan jó volt adni ezeknek az embereknek kis apróságokat azért, hogy ők is adtak nekünk egy kis boldogságot, meg a városnak, és ezzel mi is megköszöntük nekik, és továbbra is várjuk szeretettel, hogy locsolják ezeket a fákat. Ki szeretnék emelni egy idős hölgyet, Várúci Erzsébetet, akihez mentem és vittem volna neki az apró ajándékot, mert locsolja a platánfákat ott, ahol lakik, és döbbenetes volt számomra, hogy az idős néni vitte a kannákat és locsolta a platánfákat, példaértékű.
1: Serközi Csabáné Béres Krisztina kiemelte, hogy a JVV ZRT-vel egyeztetve végzik a falocsolásokat a városban, általában hetente két alkalommal. Az elmúlt években ültetett több száz kisfa mellett a rendkívüli forró nyarak miatt már az idősebb fák is veszélyben vannak a rekord alacsony talajvízszint miatt.
0: Hetente körülbelül kettőször szoktunk kimenni locsolni. Fák jelentik a jövőt, és a hőség elől csak is ezzel fogunk tudni megmenekülni, hogy rengeteg fát fogunk ültetni, és a fákat több év keresztül kell locsolni. Mert ennyi fát a JVV ZRT sem fog tudni meglocsolni, és ezt mindenki tudhatja, hogy rengeteg fát ültetett Jászberény, de ezeket gondozni, ápolni kell, és nincs annyi ember a JVV ZRT-nél, és nincs annyi autójuk nekik sem, akik ezeket meg tudják locsolni. Úgyhogy be kell segítenünk. Elég messze vannak egymástól ezek a helyszínek, mert ugye a Dinamit tér és a 60-i út két különböző helyen van, de volt olyan, hogy megoldottuk, hogy egyik nap a Dinamit térre mentünk, másik nap a 60-i úti kerékpárút mellé mentünk, és közben pedig itt a városban is nagyon sok helyen locsoltunk. A Vasút az prioritást élvez, mert ott elég szárazak a fák. A Szentkúti téren például sok ott lakó locsolja a fákat, úgyhogy nem mindet kell meglocsolnunk, de mondhatom a kórházat, ahol ott is nagyon-nagyon rossz állapotban vannak a fák és a babérok. Kürt utcánál is rengeteg fa van. Tehát most már elértünk sajnos oda, hogy annyira aszályos időszak van, és annyira lent van a talajvíz, hogy már a közepes fáink is veszélyben vannak. Muszáj azokat is öntözni. Tehát nem csak a 700 kis fát, amiket az elmúlt években ültettünk, a fiatal fákat, hanem már amiket több év elültettünk fákat is locsolni kell, mert sajnos ez az időjárás, ez megöli őket. Szó szerint. Kedden lesz a legközelebbi, ugyanúgy 19 órakor találkozunk, itt a piac téren szoktunk találkozni. Megbeszéljük mindig a JVV ZRT-vel, és akkor segítenek nekünk, hogy melyik helyszínekre menjünk. És akkor azt is beleveszik, meg azokat is, amiket mi látunk menet közben, hogy vagy régen voltunk, vagy látjuk, hogy ott szárazak a fák, és akkor arra vesszük az utat.
1: A Jászberényi Jótékonykodók Egyesülete gondot visel a vadon élő állatokra is. Jászberény külterületén rendszeresen feltöltik az itatókat.
0: Kimentünk és vittünk állatoknak a katonák földjére vizet, és azt folyamatosan most én a neszűri gyerekekkel, akikkel ugye táborba is mentünk velük, töltjük fel újra mindig, cseréljük ki a vizet, azért, mert a mókusok, őzikék nem tudnak sajnos honnan vizet venni, úgyhogy itt próbálunk az állatvédelmet is oktatni a gyerekeknek. Hogyha esetleg valaki szeretne csatlakozni hozzánk, akkor hetente egyszer cseréljük a vizet az állatoknak kint ott a neszűri és a katonák földje környékén is, mert ott rengeteg ilyen erdős és fás rész van, ahol ugye nem tudnak inni, mert nincsen vízvételi lehetőségük az állatoknak.
1: Napos időnk lesz az északkeleti megyékben, szakadozhat, gomolyosodhat a felhőtakaró, északkeleten további záporok kialakulhatnak, az északnyugatira forduló szél élénk, olykor erős lesz, késő estére 17 és 23 fok közé csökken a hőmérséklet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Jó,

0: Mellettet szól délután is. Ez a délutáni műszak.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Szeretnék egy városi autót.
3: Igen?
2: Tudod, olyan modern, fiatalosat.
3: Igen, igen.
2: Elektromos, belefér?
3: Igen.
2: És legyen rajta napfénytető is. Légy szív.
3: Igen.
2: Tudsz valami jót?
3: Igen.
4: A Leap Motor T03-at. Kínai gyártmány, európai szerviz, mediterrán életérzés. Mindez csak 7 millió 490 ezer forintért. Na, Leap Motor?
2: Igen.
4: Te is igent fogsz mondani az elektromos autóra. Leap Motor. Lép szintet.
5: További részletek a Leap Motor Quality Szolnoki, Jászberényi és Karcagi márka kereskedéseiben és a quality.hu-n.
6: Ez volt a reklám.
7: A Trio FM hírei.
8: Szeles, de napos meleg idő lesz. Építik a víz alatti gátat Paksnál. Térképre tették az elmúlt 5 év államilag támogatott civil szervezeteit. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Vízszint emelkedés várható a Dunán, így jövő héttől emelhetik a paksi atomerőmű termelését, áll a kormány.hu-n megjelent összegzésben. A Paksnál zajló munkák a tervezett ütemben haladnak, a két működő turbina termelése stabil. A részben elsüllyesztett bárkákkal már sikerült érdemben megemelni a vízszintet, közben folytatódik a fenékküszöb építése is. A helyszínen csak nem 200 szakember dolgozik éjjel-nappal. Interaktív térkép készült az államilag támogatott civil szervezetekről. Az adatbázis az elmúlt 5 évben a különböző állami civil támogatási programokból, valamint más központi költségvetési forrásokból támogatott civil szervezetek adatait, illetve az összegeket és a kiutalás időpontját is tartalmazza, választókerületekre lebontva. Az adatbázist azért hozták nyilvánosságra, mert a kormány fontosnak tartja, hogy a civil szervezetek a központi támogatásokat átláthatóan, szakmailag indokoltan és politikától mentesen kapják. Mintegy 400 milliárd forint útját lehet így követni, hangsúlyozta Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán. A térkép az átlátható.kormány.hu oldalon érhető el. Ma dönt a bíróság az M3-ason balesetet szenvedett buszvezetőjének letartóztatásáról. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei főügyészség szerint a férfi nem volt a busz biztonságos vezetésére képes állapotban. Fáradtság miatt elaludt, majd a jármű letért az úttestről és az oldalára borult. A balesetben 12-en meghaltak, 3-an életveszélyes, 20-an súlyos sérülést szenvedtek. Az EGRI Markot Ferenc kórházban 6, a Debreceni Egyetem klinikai központjában 3 sérültet ápolnak. Mészáros Tibor lesz a Soproni Petőfi Színház átmeneti igazgatója, jelentette be a város polgármestere. A szakember a kaposvári Csiky Gergely Színház művészeti vezetője volt. Korábban kiszivárgott, hogy az önkormányzat Fülöp Pétert nevezné ki, aki volt a kaposvári Csiky Gergely Színház vezetője, valamint az Orbán kormány közművelődési helyettes államtitkára, és Vidnyánszky Attila mellett operatív igazgató a Nemzetiben. A társulat ellenállását fejezte ki a kinevezése ellen. Gázolt a vonat Dunakeszinél. A helyszínelés miatt a Budapest-Vác-Szobvas útvonalon hosszabb menetidőre, változásokra kell számítani. Dunakeszi és Göt között csak az egyik vágányon járnak a vonatok, tájékoztatott a MÁV Inform. Holnap egyre több helyen fordul naposra az idő, de az északi tájakon még maradhatnak felhős körzetek, arrafelé lehet kisebb esőzápor. A szél többfelé megélénkül, néhol megerősödik. A hajnali 12-19 fok után napközben 27-33 fok valószínű. Pénteken akár 37 fokot is mérhetünk, az ország északi felén viszont akár intenzív zivatarok is lehetnek majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
9: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

0: Mellette szól.
1: Trio FM.
0: Trio FM. Thank you.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. A Tisza vízrendszerében a hónapok óta rendkívüli száraz és csapadék hiányos időjárás, a csekély vízhozam utánpótlás, valamint a fokozott párolgás következtében jelentősen csökkentek a vízkészletek, ezért augusztus 17-től további vízkorlátozásokat vezettek be. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság számára jelenleg a Szolnok vízkivételőmű folyamatos üzemének fenntartása, ezáltal Szolnok és térsége biztonságos ivóvíz ellátásának megőrzése az elsődleges cél. A jelenlegi helyzetben a Tiszató vízkészlete minden korábban tett intézkedés ellenére az alacsony vízhozam miatt folyamatosan csökken, vízmérlege tartósan negatív. A Szolnok térségében élő mintegy 100 000 ember ivóvíz ellátása csak úgy tartható fent biztonságosan, ha a Tiszatóba érkező vízhozamot a lehető legnagyobb mértékben tovább vezetik, valamint fokozottan korlátozzák, illetve felfüggesztik az egyéb célú vízleadásokat, vízkivételeket. Összeállt az érintők önkéntes babasimogató program, melynek célja, hogy a kórházban szülői gondoskodás nélkül maradt babák se legyenek hosszabb időre biztonságos, emberi kapcsolódás nélkül. Augusztus 19-től indul az önkéntes babasimogatók előjelentkezése azok számára, akik a szükséges kiválasztás és képzés után rendszeresen vállalnák, hogy egy hozzájuk közeli kórházban időt töltsenek a csecsemőkkel. A szervezők országos hálózatot szeretnének létrehozni, amelyhez mintegy 4

0: 1500 felkészített önkéntesre van szükség. A program szigorúan a kórházi jelenlétre és ölelésre fókuszál, nem érinti az örökbefogadási rendszert. Térségünkben 60-tól a Mezőtúri kórházig lehet jelentkezni, de a program érinti a megyei Hetényi Géza és a Jászberényi Szent Erzsébet kórházat is. A jelentkezőknek azt az egy intézményt érdemes kiválasztaniuk, amelyik a lakóhelyükhöz a legközelebb van, és ahová hosszabb távon is rendszeresen be tudnak járni. Nagyon fontos, hogy nem a kórházakban kell jelentkezni, hanem az érintők csoporton keresztül a www.érintők.hu weboldalon augusztus 19-től. A szervezők felhívják a figyelmet arra, hogy az önkéntesek munkája nem helyettesíti, hanem kiegészíti az egészségügyi személyzetét, míg a nővérek a fizikai szükségletekről gondoskodnak, a babasimogatók a lelki egyensúlyért felelnek, esélyt adva ezeknek a babáknak egy egészségesebb életkezdéshez. Nagy mennyiségű drogot találtak egy közúti ellenőrzésnél. A törökszentmiklósi rendőrökhöz olyan információ érkezett, hogy egy helyi férfi nagyobb mennyiségű kábítószert szállít a kocsijában. Ezt követően a sofőrt az egyenruhások igazoltatták a településen. Az információ valós volt, a csomagtartóban, több tasakban, összesen 4 kg kristályt találtak. A 26 éves helyi férfit előállították a rendőrkapitányságra, majd a nyomozó kábítószer birtoklás miatt gyanúsítottként kihallgatták. Őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását, melyet a bíróság elrendelt. Híreinkben sport. 5 csapat részvételével rendezték meg a minap a 6. Berény Termkupa női strand kézilabda tornát a Lehel uszodai termálfürdőben. A csapatok körmérkőzéses rendszerben játszottak, melyek közül kiemelkedett a Pink Gin és az Absolute Mix csapata, a 4. helyen végzett a Bordányi Együttes, 5. helyen pedig a fiatal tököli és jászberényi lányokat felvonultató Gold Diggers, a torna 3. helyezettje a szolnoki Jéger Bombák Együttese lett. A 2. helyen végzett az Absolut Mix csapata, még a 6. Berényterm kupát a Pink Gin nyerte. A legjobb támadó Bálint Zsófia lett, a legjobb védő Bakó Szabó Alexandra, míg a legjobb kapus címét Geda Regina érdemelte ki. Napos időnk lesz az északkeleti megyékben, szakadozhat, gomolyosodhat a felhőtakaró. Északkeleten további záporok kialakulhatnak, az északnyugatira forduló szél élénk, olykor erős lesz. Késő estére 17 és 23 fok közé csökken a hőmérséklet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Szeles, de napos meleg idő lesz. Letartóztatta a bíróság a balesetet szenvedett lengyel buszsofőrjét. Kivizsgálják a távozó vezetés lelépési pénzeit a közmédiánál. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Egy hónapra letartóztatta a bíróság az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel buszsofőrjét. Az ítélet ellen a buszvezető és védője fellebbezett. A lengyel zarándokokat hazafelé szállító busz 57 utassal és két sofőrrel vasárnap hajnalban Mezőkeresztesnél lesodródott az útról és az árokba borult. 12-en meghaltak, 3-an életveszélyesen, 20-an pedig súlyosan megsérültek. Az eddigi vizsgálat szerint a sofőr feltehetően elaludt a volánnál. Kivizsgálja a közmédia átmeneti vezetése, hogy jogszerűek voltak-e a távozó vezérigazgató kifizetései, írta a közmédia sajtóosztálya Telex megkeresésére. Hozzátették, hogy a közmédia átvilágítása jelenleg is zajlik, és több eljárás előkészítése folyamatban van, ami akár büntető jogi felelősséget is vonhat maga után. Pap Dániel korábbi MTV-a vezérigazgató több mint 28 millió, Altorja Janita korábbi Duna Média szolgáltató vezérigazgató pedig 7,2 millió forintot kapott távozásakor. A közmédia megújításáról szóló egyeztetéssel indul a Közhang elnevezésű új digitális társadalmi egyeztetési platform, jelentette be Radnai Márk kormánybiztos. A felületen interaktív tartalmak segítségével ismertetik az adott témákat, emellett az emberek elmondhatják véleményüket és javaslatokat is tehetnek. Az egyeztetésekben regisztrációval vagy anonim módon is részt lehet venni a közhang.hu oldalon. Interaktív térkép készült az államilag támogatott civil szervezetekről. Az adatbázisban bárki megnézheti, hogy az elmúlt 5 évben a különböző állami civil támogatási és egyéb központi költségvetési forrásokból mikor és mennyi támogatást kaptak a szervezetek. Választókerületekre lebontva összesen mintegy 400 milliárd forint útját lehet így követni az átlátható.kormány.hu oldalon. Holnap este tartják a hagyományos éjszakai teljesítménytúrát a Széchenyi-hegyi gyermekvasúton. A 20 kilométeres gyalogos távot 7 órás szintidővel lehet teljesíteni, érintve a gyermekvasút állomásait és a környék főlátványosságait. Ilyen egyebek között a Nagyrét, több kilátó, a Budaszentlőrinci pálos kolostor romjai vagy a Széchenyi emlék. Nevezni a rajtnál a Hűvösföldi gyermekvasutas otthon előtt lehet, szerda este 7 és 9 óra között. A túra résztvevői éjszakai külön vonattal térhetnek vissza a célból, a Széchenyi-hegy állomásról Hűvösvölgybe. A gyermekvasút a hosszú hétvégén sűrített menetrenddel várja a kiránduló családokat. Holnap egyre több helyen fordul naposra az idő, de az északi tájakon még maradhatnak felhős körzetek. Arrafelé lehet kisebb esőzápor. A szél több felé megélénkül, néhol megerősödik. A hajnali 12-19 fok után napközben 27-33 fok valószínű. Pénteken akár 37 fokot is mérhetünk majd. Az ország északi felén viszont akár intenzív zivatarok is lehetnek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
1: Hirdessen a Jászság rádiójában. Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
3: Ez volt a reklám.
4: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
5: Több tucat önkéntes, több tízezer liter kútvíz akcióban a jászberényi falocsolók. Bennmaradt a kulcs, elvitték az autót Jászfényszarun. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnőmetné Király Éva. Ismét útnak indul Jászberényben a falocsolók kisebb-nagyobb csoportja. A Jászberényi Jótékonykodók Egyesülete a rendkívüli hőség miatt hetek óta szervezi önkéntesek bevonásával a koordinált locsolást a város különböző területein. Sárközi Csabáni, Béres Krisztina, a civil szervezet elnöke.
6: Éreztük azt, hogy segíteni kell a természetnek. Ugye mindenki tudja, hogy a Jászberényi Jótékonykodók Egyesülete többféle tevékenységet is űzik Jászberényben, mind szociális, mind környezetvédelmi tevékenységet. Ezáltal úgy gondoltuk, hogy elkezdjük a fákat locsolni. Rengetegen csatlakoztak, az egyik főtársam a Fodor Emese. Amikor elkezdtem keresgélni, hogy mivel tudnánk locsolni a fákat, akkor Holló Pista bácsi egyből felajánlotta, hogy neki van egy IPC tartálya, és akkor azt szoktuk megtölteni.

0: Először azokkal mentünk ki a mi autónkkal, és mindig másnál teletöltöttük vízzel a tartályt. Többféle felajánlás is volt. Rengeteg ismerős felajánlotta a kútvizét. Rengeteg helyen locsoltunk, Fürdő utca, sétányok, Szentkúti tér, kórház, Vasút utca, 60-i úti bicikliút. Aztán elkezdtünk egy locsoló kihívást kitenni, hogy ki az, aki szeretne fákat örökbe fogadni. Voltak is többen, akik kijártak, azokat kis apró ajándékokkal megjutalmaztuk. Amikor én elmondtam ezt az önkormányzatnál, több képviselő és polgármester úr is csatlakozott hozzá, hogy ők is felajánlanak különböző termékeket, és azokat szétosztogattuk ezek között az emberek között. Igaz, nem ezért csinálták, de nekünk meg olyan jó volt adni ezeknek az embereknek kis apróságokat azért, hogy ők is adtak nekünk egy kis boldogságot, meg a városnak, és ezzel mi is megköszöntük nekik, és továbbra is várjuk szeretettel, hogy locsolják ezeket a fákat. Ki szeretnék emelni egy idős hölgyet, Váróczi Erzsébetet, akihez mentem és vittem volna neki az apró ajándékot, mert locsolja a platánfákat ott, ahol lakik, és döbbenetes volt számomra, hogy az idős néni vitte a kannákat és locsolta a platánfákat, példaértékű.
1: Sárközi Csabáné Béres Krisztina kiemelte, hogy a JVV ZRT-vel egyeztetve végzik a falocsolásokat a városban, általában hetente két alkalommal. Az elmúlt években ültetett több száz kisfa mellett a rendkívüli forró nyarak miatt már az idősebb fák is veszélyben vannak a rekord alacsony talajvízszint miatt.
0: Hetente körülbelül kettőször szoktunk kimenni locsolni. Fák jelentik a jövőt, és a hőség elől csak is ezzel fogunk tudni megmenekülni, hogy rengeteg fát fogunk ültetni, és a fákat több év keresztül kell locsolni. Mert ennyi fát a JVV ZRT sem fog tudni meglocsolni, és ezt mindenki tudhatja, hogy rengeteg fát ültetett Jászberény, de ezeket gondozni, ápolni kell, és nincs annyi ember a JVV ZRT-nél, és nincs annyi autójuk nekik sem, akik ezeket meg tudják locsolni. Úgyhogy be kell segítenünk. Elég messze vannak egymástól ezek a helyszínek, mert ugye a Dinamit tér és a 60-i út két különböző helyen van, de volt olyan, hogy megoldottuk, hogy egyik nap a Dinamit térre mentünk, másik nap a 60-i úti kerékpárút mellé mentünk, és közben pedig itt a városban is nagyon sok helyen locsoltunk. A Vasút az prioritást élvez, mert ott elég szárazak a fák. A Szentkúti téren például sok ott lakó locsolja a fákat, úgyhogy nem mindent kell meglocsolnunk, de mondhatom a kórházat, ahol ott is nagyon-nagyon rossz állapotban vannak a fák és a babérok. Kürt utcánál is rengeteg fa van. Tehát most már értünk sajnos oda, hogy annyira aszályos időszak van, és annyira lent van a talajvíz, hogy már a közepes fáink is veszélyben vannak. Muszáj azokat is öntözni. Tehát nem csak a 700 kis fát, amiket az elmúlt években ültettünk, a fiatal fákat, hanem már amiket több év elültettünk fákat is locsolni kell, mert sajnos ez az időjárás, ez megöli őket, szó szerint. Kedden lesz a legközelebbi, ugyanúgy 19 órakor találkozunk, itt a piac színen szoktunk találkozni. Megbeszéljük mindig a JVV ZRT-vel, és akkor segítenek nekünk, hogy melyik helyszínek menjünk. És akkor azt is belevesz, meg azokat is, amiket mi látunk menet közben, hogy vagy régen voltunk, vagy látjuk, hogy ott szárazak a fák, és akkor arra vesszük az utat.
1: A Jászberényi Jótékonykodók Egyesülete gondot visel a vadon élő állatokra is. Jászberény külterületén rendszeresen feltöltik az itatókat.
0: Kimentünk és vittünk állatoknak a katonák földjére vizet, és azt folyamatosan most én a neszűri gyerekekkel, akikkel ugye táborba is mentünk velük, töltjük fel újra, mindig cseréljük ki a vizet, azért, mert a mókusok, őzikék nem tudnak sajnos honnan vizet venni, úgyhogy itt próbálunk az állatvédelmet is oktatni a gyerekeknek. Hogyha esetleg valaki szeretne csatlakozni hozzánk, akkor hetente egyszer cseréljük a vizet az állatoknak kint ott a neszűri és a katonák földje környékén is, mert ott rengeteg ilyen erdős és fás rész van, ahol ugye nem tudnak inni, mert nincsen vízvételi lehetőségük az állatoknak.
1: Parkoló személyautót loptak el Jászfényszaru egyik utcájában, miután a járműben benne maradt az indítókulcs. A rendőrök a térfigyelő kamerák felvételeit elemezve gyorsan azonosították a feltételezett elkövetőt. A kocsit még a településen megtalálták, a férfit pedig néhány órával később elfogták és előállították. A 25 éves helyi lakos beismertetettét, jármű önkényes elvétele miatt indult ellene eljárás, ráadásul érvényes vezetői engedéllyel sem rendelkezett, ezért szabálysértési eljárás is indult vele szemben. Napos időnk lesz az északkeleti megyékben, szakadozhat, gomolyosodhat a felhőtakaró, északkeleten további záporok kialakulhatnak, az északnyugatira forduló szél élénk, olykor erős lesz, késő estére 17 és 23 fok közé csökken a hőmérséklet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Szeles, de napos meleg idő lesz. Folyamatosan építik a víz alatti gátat Paksnál. Új magyar filmekkel is készülnek a Cinefest szervezői. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Vízszintemelkedés várható a Dunán, így jövő héttől emelhetik a paksi atomerőmű termelését, áll a kormány.hu-n megjelent összegzésben. A Paksnál zajló munkák a tervezett ütemben haladnak, a két működő turbina termelése stabil. A részben elsüllyesztett bárkákkal már sikerült érdemben megemelni a vízszintet. Közben folytatódik a fenékküszöb építése is. A helyszínen csak nem 200 honvédség és vízügyi szakember dolgozik éjjel-nappal. Szerdáig még 8-9 cm-es apadás várható, csütörtöktől azonban a németországi és ausztriai esőzések miatt emelkedni kezdhet a Duna vízszintje. Egy hónapra letartóztatta a bíróság az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel busz sofőrjét. Az ítélet ellen a buszvezető és védője fellebbezett. A lengyel zarándokokat hazafelé szállító busz 57 utassal és két sofőrrel vasárnap hajnalban Mezőkeresztesnél lesodródott az útról és az árokba borult. 12-en meghaltak, 3-an életveszélyesen, 20-an pedig súlyosan sérültek meg. Az eddigi vizsgálatok szerint a sofőr feltehetően elaludt a volánnál. Interaktív térkép készült az államilag támogatott civil szervezetekről. Az adatbázisban bárki megnézheti, hogy az elmúlt 5 évben a különböző állami civil támogatási és egyéb központi költségvetési forrásokból mikor és mennyi támogatást kaptak a szervezetek. Választókerületekre lebontva összesen mintegy 400 milliárd forint útját lehet így követni az átlátható.kormány.hu oldalon. Idén is bekapcsolódik a nemzeti ünnep programjaiba a Magyar Honvédség. Augusztus 20-án reggel 8 órakor kezdődik a tisztavatás. A honvéd tisztjelöltek az országház előtt tesznek ünnepélyes esküt. Ekkor a gripenek piros-fehér-zöld füstcsékokat húznak át. A légiparádé 9 órakor kezdődik. A Lánchíd és a Margit híd között a Duna felett a Honvédség légiereinek különféle gépei mutatkoznak be. Csütörtökön és pénteken 10 és 18 óra között pedig a Városligeti Kóskároly sétányon a legmodernebb haditechnikai eszközökkel és bemutatókkal, valamint interaktív programokkal várják az érdeklődőket. Teljes a 22. Cinefest versenyprogramja. 16 filmet nézhetnek meg az érdeklődők a Miskolci Nemzetközi Fesztiválon. Először vetítik itthon Reisz Gábor új Földszint című filmjét, és Mayer Bernadett első produkcióját, a Mummy Blue-t. A listán olyan alkotások is találhatók, amelyeket más nemzetközi filmfesztiválokon már díjaztak. A 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivált szeptember 4-e és 12-e között rendezik meg. Napos felhős idő lesz, hajnalban még több felé, délelőtt már csak az északi tájakon lehet egy-egy gyenge záporzivatar. Délután jelentősen csökken a felhőzet és túlnyomóan napos idő várható, de a szél estig élénk, néhol erős marad. Hajnalban 12-19, délután 27-33 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio napközben. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Triónap közben. Minden, ami jásság.
1: Ez a Trió FM, a Jásság rádiója. Folytatjuk a műsort most programajánlatokkal. Készüljenek fel egy különleges konferenciára, hiszen indul a kék zóna fejlesztés a Jásságban. Az eseményt 2026. szeptember 21-én hétfőn rendezik meg itt Berényben, a Dérényi rendezvényházban. A találkozó fő célja, hogy az önkormányzatok, vállalkozások, civil szervezetek és a helyi közösségek együtt gondolkodjanak arról, hogyan válhat a Jásság még élhetőbbé, gondoskodóbbá és egészségesebbé minden generáció számára. A program során inspiráló előadásokkal, kerekasztal beszélgetésekkel, új együttműködésekkel és friss ötletekkel várják az érdeklődőket az aktív és tudatos öregedés, valamint a fenntartató térség fejlesztés egyében. Sok szeretettel várják a Jásság lakóit, a helyi vállalkozásokat és civil szervezeteket, valamint mindazokat, akik érdeklődnek a közösségi kezdeményezések iránt. A naptárban már most érdemes bejegyezni az időpontot, szeptember 21-e Jászberény, Dérényi rendezvényház. A részletes programról és a regisztrációról hamarosan hozzuk a további részleteket. A kultúra és művészetek kedvelői számára ajánlom a 32. Art Campus művészeti találkozó programjait. A rendezvénynek otthont adó Phoenix műhelyházban ma este 6 órától műhelyépítési élménybeszámolót, 7 órától pedig Nagy Zopán kísérleti zene és hangköltészeti bemutatóját tekintetik meg az érdeklődők, a belépés díjtalan. Holnap, azaz szerdán este 7:30-tól nyílik majd a találkozó alkotásaiból összeállított zárókiállítás a Lehel Filmszínházban, amit 8:30-től a The Pastors koncertje követ. A kiállítás megnyitójának vendégei számára a koncert is ingyenesen látogatható. A tárlat egyébként egészen október 5-ig megtekinthető lesz a Filmszínházban, minden nap délután 3 és este 10 óra között. Készül a város a nemzeti ünnepre is, augusztus 20-án csütörtökön délőtt tartják a hagyományos Szent István napi ünnepséget itt Jászberényben. A megemlékedés reggel 9 órakor ünnepi szentmisével veszi kezdetét a Nagy Boldogasszony római katolikus főtemplomban. 10 órától a Margit szigeten folytatódik majd a városi program, ahol Szántó József plébános megszenteli az új kenyeret, Mező István református lelkipásztor igei áldást mond, az ünnepi beszédet pedig Kocsisné Deli Irén tartja. Az eseményen közreműködik Szekeres Kamilla és zenekara, a Jásság népi együttes táncosai, valamint a Jássági hagyományőrző egylet tagjai. Végül egy fontos felhívás a kutyatartók számára: hamarosan indul az őszi kötelező eboltás és félrehajtás itt Jászberényben. Az oltásokat augusztus 31-e és szeptember 7-e között végzik a szakemberek a város több kijelölt pontján, az esetleges pótoltást pedig szeptember 12-én tartják meg. A gazdáktól kérik, hogy a kisállt egészségügyi könyvét minden esetben vigyék magukkal. A pontos helyszínekről és a részletes időpontokról a város hivatalos honlapján, a jászberény.hu weboldalon tájékozódhatnak. Az elmúlt percekben a Trio FM programajánlós összeállítását hallották itt a Napközben magazinunkban.
0: Információk a Jászság szívéből. A Trio Napközbennel mindig napra készen.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Önkéntes babasimogatókat keresnek a jászkunsági kórházakba. 4 kiló drogot találtak egy autóban. Vízkorlátozás bevezetéséről döntött a Köti Vízig a biztonságos ivóvízellátás érdekében. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnemetné Király Éva. Összeállt az érintők önkéntes babasimogató program, melynek célja, hogy a kórházban szülői gondoskodás nélkül maradt babák se legyenek hosszabb időre biztonságos, emberi kapcsolódás nélkül. Augusztus 19-től indul az önkéntes babasimogatók előjelentkezése azok számára, akik a szükséges kiválasztás és képzés után rendszeresen vállalnák, hogy egy hozzájuk közeli kórházban időt töltsenek a csecsemőkkel. A szervezők országos hálózatot szeretnének létrehozni, amelyhez mintegy 4500 felkészített önkéntesre van szükség. A program szigorúan a kórházi jelenlétre és ölelésre fókuszál, nem érinti az örökbefogadási rendszert. Térségünkben 60-tól a Mezőtúri kórházig lehet jelentkezni, de a program érinti a megyei Hetényi Géza és a Jászberényi Szent Erzsébet kórházat is. A jelentkezőknek azt az egy intézményt érdemes kiválasztaniuk, amelyik a lakóhelyükhöz a legközelebb van, és ahová hosszabb távon is rendszeresen be tudnak járni. Nagyon fontos, hogy nem a kórházakban kell jelentkezni, hanem az érintők csoporton keresztül a www.érintők.hu weboldalon augusztus 19-től. A szervezők felhívják a figyelmet arra, hogy az önkéntesek munkája nem helyettesíti, hanem kiegészíti az egészségügyi személyzetét, míg a nővérek a fizikai szükségletekről gondoskodnak, a babasimogatók a lelki egyensúlyért felelnek, esélyt adva ezeknek a babáknak egy egészségesebb életkezdéshez. Nagy mennyiségű drogot találtak egy közúti ellenőrzésnél. A törökszentmiklósi rendőrökhöz olyan információ érkezett, hogy egy helyi férfi nagyobb mennyiségű kábítószert szállít a kocsijában. Ezt követően a sofőrt az egyenruhások igazoltatták a településen. Az információ valós volt, a csomagtartóban, több tasakban, összesen 4 kg kristályt találtak. A 26 éves helyi férfit előállították a rendőrkapitányságra, majd a nyomozó kábítószer birtoklás miatt gyanúsítottként kihallgatták. Őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását, melyet a bíróság elrendelt. A Tisza vízrendszerében a hónapok óta rendkívüli száraz és csapadékhiányos időjárás, a csekély vízhozam utánpótlás, valamint a fokozott párolgás következtében jelentősen csökkentek a vízkészletek, ezért augusztus 17-től további vízkorlátozásokat vezettek be. A Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság számára jelenleg a Szolnok vízkivételű mű folyamatos üzemének fenntartása, ezáltal Szolnok és térsége biztonságos ivóvíz ellátásának megőrzése az elsődleges cél. A jelenlegi helyzetben a Tiszató vízkészlete minden korábban tett intézkedés ellenére az alacsony vízhozam miatt folyamatosan csökken, vízmérlege tartósan negatív. A Szolnok térségében élő mintegy 100 ezer ember ivóvíz ellátása csak úgy tartható fent biztonságosan, ha a Tiszatóba érkező vízhozamot a lehető legnagyobb mértékben tovább vezetik, valamint fokozottan korlátozzák, illetve felfüggesztik az egyéb célú vízleadásokat, vízkivételeket. Híreinkben sport. 5 csapat részvételével rendezték meg a minap a 6. Berény Termkupa női strand kézilabdak tornát a Lehel uszodai termálfürdőben. A csapatok körmérkőzéses rendszerben játszottak, melyek közül kiemelkedett a Pink Gin és az Absolut Mix csapata, a 4. helyen végzett a Bordányi együttes, 5. helyen pedig a fiatal tököli és jászberényi lányokat felvonultató Goldigers, a torna 3. helyezettje a szolnoki Jéger bombák együttese lett, a második helyen végzett az Absolut Mix csapata, még a 6. Berényterm kupát a Pink Gin nyerte. A legjobb támadó Bálin Zsófia lett, a legjobb védő Bakó Szabó Alexandra, míg a legjobb kapus címét Geda Regina érdemelte ki. Napos időnk lesz az északkeleti megyékben, szakadozhat, gomolyosodhat a felhőtakaró. Északkeleten további záporok kialakulhatnak, az északnyugatira forduló szél élénk, olykor erős lesz. Késő estére 17 és 23 fok közé csökken a hőmérséklet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Szeles, de napos meleg idő lesz. Kritikus napok jönnek a paksi erőmű működésében. Pirotechnikai eszköz robbant fel a Veszprém megyei Őskün. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Óriási küzdelem folyik Pakson a működő turbinákért, két napig kell még kihúzni az egyre apadó vízszinttel, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter ugyanakkor hozzátette, hogy vasárnaptól az épülő fenékküszöb és a várható vízszint emelkedés mellett elkezdhetik visszakapcsolni a most még álló turbinákat is. Egy hónapra letartóztatta a bíróság az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel busz sofőrjét. Az ítélet ellen a buszvezető és védője fellebbezett. A lengyel zarándokokat hazafelé szállító busz 57 utassal és két sofőrrel vasárnap hajnalban Mezőkeresztesnél lesodródott az útról és az árokba borult. 12-en meghaltak, 3-an életveszélyes, 20-an pedig súlyos sérüléseket szenvedtek. Az eddigi vizsgálat szerint a sofőr feltehetően elaludt a volánnál. Interaktív térkép készült az államilag támogatott civil szervezetekről. Az adatbázisban bárki megnézheti, hogy az elmúlt 5 évben a különböző állami civil támogatási és egyéb központi költségvetési forrásokból mikor és mennyi támogatást kaptak a szervezetek. Választókerületekre lebontva. Összesen mintegy 400 milliárd forint útját lehet így követni az átlátható.kormány.hu oldalon. Idén is bekapcsolódik a nemzeti ünnep programjaiba a Magyar Honvédség. Augusztus 20-án reggel 8 órakor kezdődik a tisztavatás, a honvédjelöltek az országház előtt tesznek ünnepélyes esküt. Ekkor a gripenek piros-fehér-zöld füstcsíkkal húznak át. A légiparádé 9 órakor kezdődik. Csütörtökön és pénteken 10 és 18 óra között, a Városligeti Kóskároly sétányon pedig a legmodernebb haditechnikai eszközökkel, bemutatókkal és interaktív programokkal várják az érdeklődőket. Pirotechnikai robbanás történt Őskün egy lakóházban. A Hásfa utcai családi házhoz a pétfürdői hivatásos tűzoltók érkeztek, akik az épület átvizsgálásakor lőszereket találtak, ezért 50 méteres körzetben lezárták a környéket. Összesen 10 embernek kellett távoznia a környező ingatlanokból. A robbanás ereje akkora volt, hogy az épület nyílászárói kiszakadtak a helyükről. A detonációban egy ember megsérült, a mentők kórházba szállították. Éjjel-nappal járnak a vonatok a Balaton déli partján az Amádiban tartandó strandfesztivál ideje alatt, közölte a MÁV csoport. Szerdától egész héten át óránként indulnak légkondicionált Intercity-k a déliből, de Zamárdi az ország számos városából elérhető lesz közvetlen vonattal vagy távolsági busszal. A Balaton Intercity-ken kerékpárjeggyel bringa is szállítható. Napos felhős idő lesz, hajnalban még több felé, délelőtt már csak az északi tájakon lehet egy-egy gyenge záporzivatar. Délután jelentősen csökken a felhőzet és túlnyomóan napos idő várható, de a szél estig élénk, néhol erős marad. Hajnalban 12-19, délután 27-33 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

fiatalság, de a legszörnyűbb az volt az egészben, az az bizony.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Parkoló személyautót loptak el Jászfényszaru egyik utcájában, miután a járműben benne maradt az indítókulcs. A rendőrök a térfigyelő kamerák felvételeit elemezve gyorsan azonosították a feltételezett elkövetőt. A kocsit még a településen megtalálták, a férfit pedig néhány órával később elfogták és előállították. A 25 éves helyi lakos beismerte tettét, jármű önkényes elvétele miatt indult ellene eljárás, ráadásul érvényes vezetői engedéllyel sem rendelkezett, ezért szabálysértési eljárás is indult vele szemben. Ismét útnak indul Jászberényben a falocsolók kisebb-nagyobb csoport.

0: A Jászberényi Jótékonykodók Egyesülete a rendkívüli hőség miatt hetek óta szervezi önkéntesek bevonásával a koordinált locsolást a város különböző területein. Sárközi Csabáné, Béres Krisztina, a civil szervezet elnöke.
1: Éreztük azt, hogy segíteni kell a természetnek. Ugye mindenki tudja, hogy a Jászberényi Jótékonykodók Egyesülete többféle tevékenységet is űzik Jászberényben, mind szociális, mind környezetvédelmi tevékenységet. Ezáltal úgy gondoltuk, hogy elkezdjük a fákat locsolni. Rengetegen csatlakoztak, az egyik főtársam a Szódor Emese. Amikor elkezdtem keresgélni, hogy mivel tudnánk locsolni a fákat, akkor Holló Pista bácsi egyből felajánlotta, hogy neki van egy IPC tartálya, és akkor azt szoktuk megtölteni. Először azokkal mentünk ki a mi autónkkal, és mindig másnál teletöltöttük vízzel a tartályt. Többféle felajánlás is volt, rengeteg ismerős felajánlotta a kútvizét. Rengeteg helyen locsoltunk, Fürdő utca, sétányok, Szentkúti tér, kórház, Vasút utca, Hatvani úti bicikli út. Aztán elkezdtünk egy locsoló kihívást kitenni, hogy ki az, aki szeretne fákat örökbe fogadni. Voltak is többen, akik kijártak, azokat kis apró ajándékokkal megjutalmaztuk. Amikor én elmondtam ezt az önkormányzatnál, több képviselő és polgármester úr is csatlakozott hozzá, hogy ők is felajánlanak különböző termékeket, és azokat szétosztogattuk ezek között az emberek között. Igaz, nem ezért csinálták, de nekünk meg olyan jó volt adni ezeknek az embereknek kis apróságokat azért, hogy ők is adtak nekünk egy kis boldogságot, meg a városnak, és ezzel mi is megköszöntük nekik, és továbbra is várjuk szeretettel, hogy locsolják ezeket a fákat. Ki szeretnék emelni egy idős hölgyet, Váruci Erzsébetet, akihez mentem és vittem volna neki az apró ajándékot, mert locsolja a platánfákat ott, ahol lakik, és döbbenetes volt számomra, hogy az idős néni vitte a kannákat és locsolta a platánfákat, példaértékű.
0: Sárközi Csabáné, Béres Krisztina kiemelte, hogy a JVB ZRT-vel egyeztetve végzik a falocsolásokat a városban, általában hetente két alkalommal. Az elmúlt években ültetett több száz kisfa mellett a rendkívüli forró nyarak miatt már az idősebb fák is veszélyben vannak a rekord alacsony talajvízszint miatt.
1: Hetente körülbelül kettőször szoktunk kimenni locsolni. Fák jelentik a jövőt, és a hőség elől csak is ezzel fogunk tudni megmenekülni, hogy rengeteg fát fogunk ültetni, és a fákat több év keresztül kell locsolni. Mert ennyi fát a JVB ZRT sem fog tudni meglocsolni, és ezt mindenki tudhatja, hogy rengeteg fát ültetett Jászberény, de ezeket gondozni, ápolni kell, és nincs annyi ember a JVB ZRT-nél, és nincs annyi autójuk nekik sem, akik ezeket meg tudják locsolni. Úgyhogy be kell segítenünk. Elég messze vannak egymástól ezek a helyszínek, mert ugye a Dinamit tér és a Hatvani út két különböző helyen van, de volt olyan, hogy megoldottuk, hogy egyik nap a Dinamit térre mentünk, másik nap a Hatvani úti kerékpárút mellé mentünk, és közben pedig itt a városban is nagyon sok helyen locsoltunk. A Vasút az prioritást élvez, mert ott elég szárazak a fák. A Szentkúti téren például sok ott lakó locsolja a fákat, úgyhogy nem mindet kell meglocsolnunk, de mondhatom a kórházat, ahol ott is nagyon-nagyon rossz állapotban vannak a fák és a babérok. Kürt utcánál is rengeteg fa van. Tehát most már elértünk sajnos oda, hogy annyira aszályos időszak van, és annyira lent van a talajvíz, hogy már a közepes fáink is veszélyben vannak. Muszáj azokat is öntözni. Tehát nem csak a 700 kis fát, amiket az elmúlt években ültettünk, a fiatal fákat, hanem már amiket több év elültettünk fákat is locsolni kell, mert sajnos ez az időjárás, ez megöli őket, szó szerint. Kedden lesz a legközelebbi, ugyanúgy 19 órakor találkozunk, itt a piac téren szoktunk találkozni. Megbeszéljük mindig a JVB ZRT-vel, és akkor segítenek nekünk, hogy melyik helyszínekre menjünk. És akkor azt is belevesz, meg azokat is, amiket mi látunk menet közben, hogy vagy régen voltunk, vagy látjuk, hogy ott szárazak a fák, és akkor arra vesszük az utat.
0: A Jászberényi Jótékonykodók Egyesülete gondot visel a vadon élő állatokra is. Jászberény külterületén rendszeresen feltöltik az itatókat.
1: Kimentünk és vittünk állatoknak a katonák földjére vizet, és azt folyamatosan most én a neszűri gyerekekkel, akikkel ugye táborba is mentünk velük, töltjük fel újra, mindig cseréljük ki a vizet. Azért, mert a mókusok, őzikék nem tudnak sajnos honnan vizet venni, úgyhogy itt próbálunk az állatvédelmet is oktatni a gyerekeknek. Hogyha esetleg valaki szeretne csatlakozni hozzánk, akkor hetente egyszer cseréljük a vizet az állatoknak kint ott a neszűri és a katonák földje környékén is, mert ott rengeteg ilyen erdős és fás rész van, ahol ugye nem tudnak inni, mert nincsen vízvételi lehetőségük az állatoknak.
0: Napos időnk lesz az északkeleti megyékben, szakadozhat, gomolyosodhat a felhőtakaró. Északkeleten további záporok kialakulhatnak, az északnyugatira forduló szél élénk, olykor erős lesz. Késő estére 17 és 23 fok közé csökken a hőmérséklet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És most!
2: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. A Tisza vízrendszerében a hónapok óta rendkívüli száraz és csapadék hiányos időjárás, a csekély vízhozam utánpótlás, valamint a fokozott párolgás következtében jelentősen csökkentek a vízkészletek, ezért augusztus 17-től további vízkorlátozásokat vezettek be. A Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság számára jelenleg a Szolnok vízkivételű mű folyamatos üzemének fenntartása, ezáltal Szolnok és térsége biztonságos ivóvíz ellátásának megőrzése az elsődleges cél. A jelenlegi helyzetben a Tiszató vízkészlete minden korábban tett intézkedés ellenére az alacsony vízhozam miatt folyamatosan csökken, vízmérlege tartósan negatív. A Szolnok térségében élő mintegy 100 ezer ember ivóvíz ellátása csak úgy tartható fent biztonságosan, ha a Tiszatóba érkező vízhozamot a lehető legnagyobb mértékben tovább vezetik, valamint fokozottan korlátozzák, illetve felfüggesztik az egyéb célú vízleadásokat, vízkivételeket. Összeállt az érintők önkéntes babasimogató program, melynek célja, hogy a kórházban szülői gondoskodás nélkül maradt babák se legyenek hosszabb időre biztonságos, emberi kapcsolódás nélkül. Augusztus 19-től indul az önkéntes babasimogatók előjelentkezése azok számára, akik a szükséges kiválasztás és képzés után rendszeresen vállalnák, hogy egy hozzájuk közeli kórházban időt töltsenek a csecsemőkkel. A szervezők országos hálózatot szeretnének létrehozni, amelyhez mintegy 4500 felkészített önkéntesre van szükség. A program szigorúan a kórházi jelenlétre és ölelésre fókuszál, nem érinti az örökbefogadási rendszert. Térségünkben 60-tól a Mezőtúri kórházig lehet jelentkezni, de a program érinti a megyei Hetényi Géza és a Jászberényi Szent Erzsébet kórházat is. A jelentkezőknek azt az egy intézményt érdemes kiválasztaniuk, amelyik a lakóhelyükhöz a legközelebb van, és ahová hosszabb távon is rendszeresen be tudnak járni. Nagyon fontos, hogy nem a kórházakban kell jelentkezni, hanem az érintők csoporton keresztül a www.érintők.hu weboldalon augusztus 19-től. A szervezők felhívják a figyelmet arra, hogy az önkéntesek munkája nem helyettesíti, hanem kiegészíti az egészségügyi személyzetét, míg a nővérek a fizikai szükségletekről gondoskodnak, a babasimogatók a lelki egyensúlyért felelnek, esélyt adva ezeknek a babáknak egy egészségesebb életkezdéshez. Nagy mennyiségű drogot találtak egy közúti ellenőrzésnél. A törökszentmiklósi rendőrökhöz olyan információ érkezett, hogy egy helyi férfi nagyobb mennyiségű kábítószert szállít a kocsijában. Ezt követően a sofőrt az egyenruhások igazoltatták a településen. Az információ valós volt, a csomagtartóban, több tasakban, összesen 4 kg kristályt találtak. A 26 éves helyi férfit előállították a rendőrkapitányságra, majd a nyomozó kábítószer birtoklás miatt gyanúsítottként kihallgatták. Őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását, melyet a bíróság elrendelt. Híreinkben sport. 5 csapat részvételével rendezték meg a minap a 6. Berény Termkupa női strand kézilabdak tornát a Lehel uszodai termálfürdőben. A csapatok körmérkőzéses rendszerben játszottak, melyek közül kiemelkedett a Pingjin és az Abszolút Mix csapata, a 4. helyen végzett a Bordányi Együttes, 5. helyen pedig a fiatal tököli és jászberényi lányokat felvonultató Gold Diggers, a torna 3. helyezettje a Szolnoki Jéger Bombák Együttese lett. A 2. helyen végzett az Abszolút Mix csapata, még a 6. Berényterm kupát a Pink Jean nyerte. A legjobb támadó Bálint Zsófia lett, a legjobb védő Bakó Szabó Alexandra, míg a legjobb kapus címét Geda Regina érdemelte ki. Napos időnk lesz az északkeleti megyékben, szakadozhat, gomolyosodhat a felhőtakaró, északkeleten további záporok kialakulhatnak, az északnyugatira forduló szél élénk, olykor erős lesz, késő estére 17 és 23

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Szeles, de napos meleg idő lesz. Folyamatosan építik a víz alatti gátat Paksnál. Új magyar filmekkel is készülnek a Cinefest szervezői. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Vízszint emelkedés várható a Dunán, így jövő héttől emelhetik a paksi atomerőmű termelését, áll a kormány.hu-n megjelent összegzésben. A Paksnál zajló munkák a tervezett ütemben haladnak, a két működő turbina termelése stabil. A részben elsüllyesztett bárkákkal már sikerült érdemben megemelni a vízszintet. Közben folytatódik a fenékküszöb építése is. A helyszínen csaknem 200 honvédség és vízügyi szakember dolgozik éjjel-nappal. Szerdáig még 8-9 cm-es apadás várható, csütörtöktől azonban a németországi és ausztriai esőzések miatt emelkedni kezdhet a Duna vízszintje. Egy hónapra letartóztatta a bíróság az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel buszsofőrjét. Az ítélet ellen a buszvezető és védője fellebbezett. A lengyel zarándokokat hazafelé szállító busz 57 utassal és két sofőrrel vasárnap hajnalban Mezőkeresztesnél lesodródott az útról és az árokba borult. 12-en meghaltak, 3-an életveszélyesen, 20-an pedig súlyosan sérültek meg. Az eddigi vizsgálatok szerint a sofőr feltehetően elaludt a volánnál. Interaktív térkép készült az államilag támogatott civil szervezetekről. Az adatbázisban bárki megnézheti, hogy az elmúlt 5 évben a különböző állami civil támogatási és egyéb központi költségvetési forrásokból mikor és mennyi támogatást kaptak a szervezetek. Választókerületekre lebontva összesen mintegy 400 milliárd forint útját lehet így követni az átlátható.kormány.hu oldalon. Idén is bekapcsolódik a nemzeti ünnep programjaiba a Magyar Honvédség. Augusztus 20-án reggel 8 órakor kezdődik a tisztavatás. A honvéd tisztjelöltek az országház előtt tesznek ünnepélyes esküt. Ekkor a Gripenek piros-fehér-zöld füstcsékokat húznak át. A légiparádé 9 órakor kezdődik. A Lánchíd és a Margit híd között a Duna felett a honvédség légiereinek különféle gépei mutatkoznak be. Csütörtökön és pénteken 10 és 18 óra között pedig a Városligeti Kóskároly sétányon a legmodernebb haditechnikai eszközökkel és bemutatókkal, valamint interaktív programokkal várják az érdeklődőket. Teljes a 22. Cinefest versenyprogramja. 16 filmet nézhetnek meg az érdeklődők a Miskolci Nemzetközi Fesztiválon. Először vetítik itthon Reisz Gábor új Földszint című filmjét, és Mayer Bernadett első produkcióját, a Mummy Blue-t. A listán olyan alkotások is találhatók, amelyeket más nemzetközi filmfesztiválokon már díjaztak. A 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivált szeptember 4-e és 12-e között rendezik meg. Napos felhős idő lesz, hajnalban még több felé, délelőtt már csak az északi tájakon lehet egy-egy gyenge záporzivatar. Délután jelentősen csökken a felhőzet és túlnyomóan napos idő várható, de a szél estig élénk, néhol erős marad. Hajnalban 12-19, délután 27-33 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
1: Több tucat önkéntes, több tízezer liter kútvíz akcióban a jászberényi falocsolók. Bennmaradt a kulcs, elvitték az autót Jászfényszarun. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnőmetné Király Éva. Ismét útnak indul Jászberényben a falocsolók kisebb-nagyobb csoportja. A Jászberényi Jótékonykodók Egyesülete a rendkívüli hőség miatt hetek óta szervezi önkéntesek bevonásával a koordinált locsolást a város különböző területein. Sárközi Csabáné, Béres Krisztina, a civil szervezet elnöke.
2: Éreztük azt, hogy segíteni kell a természetnek. Ugye mindenki tudja, hogy a Jászberényi Jótékonykodók Egyesülete többféle tevékenységet is űzik Jászberényben, mind szociális, mind környezetvédelmi tevékenységet. Úgy gondoltuk, hogy elkezdjük a fákat locsolni. Rengetegen csatlakoztak, az egyik főtársam a Fodor Emese. Amikor elkezdtem keresgélni, hogy mivel tudnánk locsolni a fákat, akkor Holló Pista bácsi egyből felajánlotta, hogy neki van egy IPC tartálya, és akkor azt szoktuk megtölteni. Először azokkal mentünk ki a mi autónkkal, és mindig másnál teletöltöttük vízzel a tartályt. Többféle felajánlás is volt, rengeteg ismerős felajánlotta a kútvizét. Rengeteg helyen locsoltunk, Fürdőutca, sétányok, Szentkúti tér, kórház, Vasút utca, 60-i úti bicikli út. Aztán elkezdtünk egy locsoló kihívást kitenni, hogy ki az, aki szeretne fákat örökbe fogadni. Voltak is többen, akik kiártak, azokat kis apró ajándékokkal megjutalmaztuk. Amikor én elmondtam ezt az önkormányzatnál, több képviselő és polgármester úr is csatlakozott hozzá, hogy ők is felajánlanak különböző termékeket, és azokat szétosztogattuk ezek között az emberek között. Igaz, nem ezért csinálták, de nekünk meg olyan jó volt adni ezeknek az embereknek kis apróságokat azért, hogy ők is adtak nekünk egy kis boldogságot, meg a városnak, és ez mi is megköszöntük nekik, és továbbra is várjuk szeretettel, hogy locsolják ezeket a fákat. Ki szeretnék emelni egy idős hölgyet, Váróczi Erzsébetet, akihez mentem és vittem volna neki az apró ajándékot, mert locsolja a platánfákat ott, ahol lakik, és döbbenetes volt számomra, hogy az idős néni vitte a kannákat és locsolta a platánfákat.

0: kertésen fog tudni meglocsolni, és ezt mindenki tudhatja, hogy rengeteg fát ültetett Jászberény, de ezeket gondozni, ápolni kell, és nincs annyi ember a JVV Zrt-nél, és nincs annyi autójuk nekik sem, akik ezeket meg tudják locsolni, úgyhogy be kell segítenünk. Elég messze vannak egymástól ezek a helyszínek, mert ugye a Dinamit tér és a 60-i út két különböző helyen van, de volt olyan, hogy megoldottuk, hogy egyik nap a Dinamit térre mentünk, másik nap a 60-i úti kerékpárút mellé mentünk, és közben pedig itt a városban is nagyon sok helyen locsoltunk. A vasút az prioritást élvez, mert ott elég szárazak a fák. A Szentkuti téren például sok ott lakó locsolja a fákat, úgyhogy nem mindet kell meglocsolnunk, de mondhatom a kórházat, ahol ott is nagyon-nagyon rossz állapotban vannak a fák és a babérok. Kürt utcánál is rengeteg fa van. Tehát most már elértünk sajnos oda, hogy annyira aszályos időszak van, és annyira lent van a talajvíz, hogy már a közepes fáink is veszélyben vannak. Muszáj azokat is öntözni. Tehát nem csak a 700 kis fát, amiket az elmúlt években ültettünk, a fiatal fákat, hanem már amiket több év elültettünk fákat is locsolni kell, mert sajnos ez az időjárás, ez megöli őket, szó szerint. Kedden lesz a legközelebbi, ugyanúgy 19 órakor találkozunk, itt a piac téren szoktunk találkozni. Megbeszéljük mindig a JVV Zrt-vel, és akkor segítenek nekünk, hogy melyik helyszínekre menjünk. És akkor azt is belevesz, meg azokat is, amiket mi látunk menet közben, hogy vagy régen voltunk, vagy látjuk, hogy ott szárazak a fák, és akkor arra vesszük az utat.
1: A Jászberényi Jótékonykodók Egyesülete gondot visel a vadon élő állatokra is. Jászberény külterületén rendszeresen feltöltik az itatókat.
0: Kimentünk és vittünk állatoknak a katonák földjére vizet, és azt folyamatosan most én a neszűri gyerekekkel, akikkel ugye táborba is mentünk velük, töltjük fel újra, mindig cseréljük ki a vizet, azért, mert a mókusok, őzikék nem tudnak sajnos honnan vizet venni, úgyhogy itt próbálunk az állatvédelmet is oktatni a gyerekeknek. Hogyha esetleg valaki szeretne csatlakozni hozzánk, akkor hetente egyszer cseréljük a vizet az állatoknak kint ott a neszűri és a katonák földje környékén is, mert ott rengeteg ilyen erdős és fás rész van, ahol ugye nem tudnak inni, mert nincsen vízvételi lehetőségük az állatoknak.
1: Parkoló személyautót loptak el Jászfényszaru egyik utcájában, miután a járműben benne maradt az indítókulcs. A rendőrök a térfigyelő kamerák felvételeit elemezve gyorsan azonosították a feltételezett elkövetőt. A kocsit még a településen megtalálták, a férfit pedig néhány órával később elfogták és előállították. A 25 éves helyi lakos beismertetettét, jármű önkényes elvétele miatt indult ellene eljárás, ráadásul érvényes vezetői engedéllyel sem rendelkezett, ezért szabálysértési eljárás is indult vele szemben. Napos időnk lesz az északkeleti megyékben, szakadozhat, gomolyosodhat a felhőtakaró, északkeleten további záporok kialakulhatnak, az északnyugatira forduló szél élénk, olykor erős lesz, késő estére 17 és 23 fok közé csökken a hőmérséklet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: And feeling like P. Diddy.
4: Hey, what up, girl?
3: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
4: Let's
3: before
4: go.
3: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming back.

Mix. A múlt és a jelen slágerei egy helyen. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Üljenek a hajcsatok, fiúk a lányokra, bátran itt most hajcsatok, kezet az égbe felrepüljenek a hajcsatok.
1: Trio FM. Mellette szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Szeles, de napos meleg idő lesz. Kritikus napok jönnek a paksi erőmű működésében. Pirotechnikai eszköz robbant fel a Veszprém megyei Őskün. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Óriási küzdelem folyik Pakson a működő turbinákért, két napig kell még kihúzni az egyre apadó vízszinttel, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter ugyanakkor hozzátette, hogy vasárnaptól az épülő fenékküszöb és a várható vízszint emelkedés mellett elkezdhetik visszakapcsolni a most még álló turbinákat is. Egy hónapra letartóztatta a bíróság az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel busz sofőrjét. Az ítélet ellen a buszvezető és védője fellebbezett. A lengyel zarándokokat hazafelé szállító busz 57 utassal és két sofőrrel vasárnap hajnalban Mezőkeresztesnél lesodródott az útról és az árokba borult. 12-en meghaltak, 3-an életveszélyes, 20-an pedig súlyos sérüléseket szenvedtek. Az eddigi vizsgálat szerint a sofőr feltehetően elaludt a volánnál. Interaktív térkép készült az államilag támogatott civil szervezetekről. Az adatbázisban bárki megnézheti, hogy az elmúlt 5 évben a különböző állami civil támogatási és egyéb központi költségvetési forrásokból mikor és mennyi támogatást kaptak a szervezetek. Választókerületekre lebontva, összesen mintegy 400 milliárd forint útját lehet így követni az átlátható.kormány.hu oldalon. Idén is bekapcsolódik a nemzeti ünnep programjaiba a Magyar Honvédség. Augusztus 20-án reggel 8 órakor kezdődik a tisztavatás, a honvédjelöltek az országház előtt tesznek ünnepélyes esküt. Ekkor a gripenek piros-fehér-zöld füstcsíkkal húznak át. A légiparádé 9 órakor kezdődik. Csütörtökön és pénteken 10 és 18 óra között, a Városligeti Kóskároly sétányon pedig a legmodernebb haditechnikai eszközökkel, bemutatókkal és interaktív programokkal várják az érdeklődőket. Pirotechnikai robbanás történt Őskün egy lakóházban. A Hásfa utcai családi házhoz a pétfürdői hivatásos tűzoltók érkeztek, akik az épület átvizsgálásakor lőszereket találtak, ezért 50 méteres körzetben lezárták a környéket. Összesen 10 embernek kellett távoznia a környező ingatlanokból. A robbanás ereje akkora volt, hogy az épület nyílászárói kiszakadtak a helyükről. A detonációban egy ember megsérült, a mentők kórházba szállították. Éjjel-nappal járnak a vonatok a Balaton déli partján az Amádiban tartandó strandfesztivál ideje alatt, közölte a MÁV csoport. Szerdától egész héten át óránként indulnak légkondicionált intercityk a déliből, de Zamárdi az ország számos városából elérhető lesz közvetlen vonattal vagy távolsági busszal. A Balaton intercityken kerékpárjeggyel bringa is szállítható. Napos felhős idő lesz, hajnalban még több felé, délelőtt már csak az északi tájakon lehet egy-egy gyenge záporzivatar. Délután jelentősen csökken a felhőzet és túlnyomóan napos idő várható, de a szél estig élénk, néhol erős marad. Hajnalban 12-19, délután 27-33 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix. Minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Önkéntes babasimogatókat keresnek a jászkunsági kórházakba. 4 kiló drogot találtak egy autóban. Vízkorlátozás bevezetéséről döntött a Köti Vízig a biztonságos ivóvízellátás érdekében. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnemetné Király Éva. Összeállt az érintők önkéntes babasimogató program, melynek célja, hogy a kórházban szülői gondoskodás nélkül maradt babák se legyenek hosszabb időre biztonságos, emberi kapcsolódás nélkül. Augusztus 19-től indul az önkéntes babasimogatók előjelentkezése azok számára, akik a szükséges kiválasztás és képzés után rendszeresen vállalnák, hogy egy hozzájuk közeli kórházban időt töltsenek a csecsemőkkel. A szervezők országos hálózatot szeretnének létrehozni, amelyhez mintegy 4500 felkészített önkéntesre van szükség. A program szigorúan a kórházi jelenlétre és ölelésre fókuszál, nem érinti az örökbefogadási rendszert. Térségünkben 60-tól a Mezőtúri kórházig lehet jelentkezni, de a program érinti a megyei Hetényi Géza és a Jászberényi Szent Erzsébet kórházat is. A jelentkezőknek azt az egy intézményt érdemes kiválasztaniuk, amelyik a lakóhelyükhöz a legközelebb van, és ahová hosszabb távon is rendszeresen be tudnak járni. Nagyon fontos, hogy nem a kórházakban kell jelentkezni, hanem az érintők csoporton keresztül a www.érintők.hu weboldalon augusztus 19-től. A szervezők felhívják a figyelmet arra, hogy az önkéntesek munkája nem helyettesíti, hanem kiegészíti az egészségügyi személyzetét. Míg a nővérek a fizikai szükségletekről gondoskodnak, a babasimogatók a lelki egyensúlyért felelnek, esélyt adva ezeknek a babáknak egy egészségesebb életkezdéshez. Nagy mennyiségű drogot találtak egy közúti ellenőrzésnél. A törökszentmiklósi rendőrökhöz olyan információ érkezett, hogy egy helyi férfi nagyobb mennyiségű kábítószert szállít a kocsijában. Ezt követően a sofőrt az egyenruhások igazoltatták a településen. Az információ valós volt, a csomagtartóban, több tasakban összesen 4 kg kristályt találtak. A 26 éves helyi férfit előállították a rendőrkapitányságra, majd a nyomozó kábítószer birtoklás miatt gyanúsítottként kihallgatták. Őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását, melyet a bíróság elrendelt. A Tisza vízrendszerében a hónapok óta rendkívüli száraz és csapadék hiányos időjárás, a csekély vízhozam utánpótlás, valamint a fokozott párolgás következtében jelentősen csökkentek a vízkészletek, ezért augusztus 17-től további vízkorlátozásokat vezettek be. A Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság számára jelenleg a Szolnok vízkivételű mű folyamatos üzemének fenntartása, ezáltal Szolnok és térsége biztonságos ivóvíz ellátásának megőrzése az elsődleges cél. A jelenlegi helyzetben a Tiszató vízkészlete minden korábban tett intézkedés ellenére az alacsony vízhozam miatt folyamatosan csökken, vízmérlege tartósan negatív. A Szolnok térségében élő mintegy 100 000 ember ivóvíz ellátása csak úgy tartható fent biztonságosan, ha a Tiszatóba érkező vízhozamot a lehető legnagyobb mértékben tovább vezetik, valamint fokozottan korlátozzák, illetve felfüggesztik az egyéb célú vízleadásokat, vízkivételeket. Híreinkben sport. 5 csapat részvételével rendezték meg a minap a 6. Berény Termkupa női strand kézi.

0: míg a legjobb kapus címét Geda Regina érdemelte ki. Napos időnk lesz az északkeleti megyékben, szakadozhat, gomolyosodhat a felhőtakaró, északkeleten további záporok kialakulhatnak, az északnyugatira forduló szél élénk, olykor erős lesz, késő estére 17 és 23 fok közé csökken a hőmérséklet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Szeles, de napos, meleg idő lesz. Kritikus napok jönnek a paksi erőmű működésében. Letartóztatták az M3-ason balesetet szenvedett buszsofőrjét. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Óriási küzdelem folyik Pakson a működő turbinákért. Két napig kell még kihúzni az egyre apadó vízszinttel, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter ugyanakkor hozzátette. Vasárnaptól az épülő fenékküszöb és a várható vízszint emelkedés mellett elkezdhetik visszakapcsolni a most még álló turbinákat is. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter korábban arról posztolt, a fenékküszöb építésével párhuzamosan folyamatosan készülnek a következő napokra is. Elkészültek a bárkák biztonságos rögzítését szolgáló földcsavarok, amelyekhez vastag acélsodronyokkal rögzítik a folyamatosan süllyesztett bárkákat. A bárkák süllyesztése már meghaladta a 150 cm-t. Még 7 sérültet ápolnak a Miskolci Megyei Kórházban az M3-as autópályán történt súlyos buszbaleset érintettjei közül, közölte az intézmény. Közülük 2 műtét után súlyos, életveszélyes, de stabil állapotban vannak. 2 ember már hazautazhatott rokonaival Lengyelországba. A páciensek ellátása mellett a hozzátartozóknak lengyel tolmácsot is biztosítanak. Közben a bíróság 1 hónapra letartóztatta a buszsofőrjét. Az eddigi vizsgálat szerint feltehetően elaludt a volánnál, ez okozta a vasárnap hajnali súlyos balesetet. A járműben 59-en voltak, 12-en meghaltak. Minden túlélő megsérült, közülük 3-an életveszélyesen, 20-an súlyosan. Interaktív térkép készült az államilag támogatott civil szervezetekről. Az adatbázisban bárki megnézheti, hogy az elmúlt 5 évben a különböző állami civil támogatási és egyéb központi költségvetési forrásokból mikor és mennyi támogatást kaptak a szervezetek. Választókerületekre lebontva összesen mintegy 400 milliárd forint útját lehet így követni az átlátható.kormány.hu oldalon. Éjjel-nappal járnak a vonatok a Balaton déli partján az Amárdiban tartandó strandfesztivál ideje alatt, közölte a MÁV csoport. Szerdától egész héten át óránként indulnak légkondicionált intercityk a déliből, de Zamárdi az ország számos városából elérhető lesz közvetlen vonattal vagy távolsági busszal. A Balaton intercityken kerékpárjeggyel bringa is szállítható. Részletek a MÁV csoport oldalán és a MÁV Plus applikációban találhatók. Nyáron már több mint 5000 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat, a lángok 73 millió négyzetméternyi területet érintettek. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a tüzek többségét emberi mulasztás vagy gondatlanság okozza, miközben 2 hónapja országos tűzgyújtási tilalom van érvényben. Napos felhős idő lesz. Hajnalban még több felé, délelőtt már csak az északi tájakon lehet egy-egy gyenge záporzivatar. Délután jelentősen csökken a felhőzet és túlnyomóan napos idő várható, de a szélesség élénk, néhol erős marad. Hajnalban 12-19, délután 27-33 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Minden hétköznap 19 órától reggel 7 óráig Trio Turmix, ahol a múlt és a jelen legjobb slágereiből válogatunk. Engedje, hogy a zene elvarázsolja!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Szeles, de napos meleg idő lesz. Folyamatosan építik a víz alatti gátat Paksnál. Új magyar filmekkel is készülnek a Cinefest szervezői. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Vízszint emelkedés várható a Dunán, így jövő héttől emelhetik a paksi atomerőmű termelését, áll a kormány.hu-n megjelent összegzésben. A Paksnál zajló munkák a tervezett ütemben haladnak, a két működő turbina termelése stabil. A részben elsüllyesztett bárkákkal már sikerült érdemben megemelni a vízszintet. Közben folytatódik a fenékküszöb építése is. A helyszínen csaknem 200 honvédség és vízügyi szakember dolgozik éjjel-nappal. Szerdáig még 8-9 cm-es apadás várható, csütörtöktől azonban a németországi és ausztriai esőzések miatt emelkedni kezdhet a Duna vízszintje. Egy hónapra letartóztatta a bíróság az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel busz sofőrjét. Az ítélet ellen a buszvezető és védője fellebbezett. A lengyel zarándokokat hazafelé szállító busz 57 utassal és két sofőrrel vasárnap hajnalban Mezőkeresztesnél lesodródott az útról és az árokba borult. 12-en meghaltak, 3-an életveszélyesen, 20-an pedig súlyosan sérültek meg. Az eddigi vizsgálatok szerint a sofőr feltehetően elaludt a volánnál. Interaktív térkép készült az államilag támogatott civil szervezetekről. Az adatbázisban bárki megnézheti, hogy az elmúlt 5 évben a különböző állami civil támogatási és egyéb központi költségvetési forrásokból mikor és mennyi támogatást kaptak a szervezetek. Választókerületekre lebontva összesen mintegy 400 milliárd forint útját lehet így követni az átlátható.kormány.hu oldalon. Idén is bekapcsolódik a nemzeti ünnep programjaiba a Magyar Honvédség. Augusztus 20-án reggel 8 órakor kezdődik a tisztavatás. A honvéd tisztjelöltek az országház előtt tesznek ünnepélyes esküt. Ekkor a gripenek piros-fehér-zöld füstcsékokat húznak át. A légiparádé 9 órakor kezdődik. A Lánchíd és a Margit híd között a Duna felett a honvédség légiereinek különféle gépei mutatkoznak be. Csütörtökön és pénteken 10 és 18 óra között pedig a Városligeti Kóskároly sétányon a legmodernebb haditechnikai eszközökkel és bemutatókkal, valamint interaktív programokkal várják az érdeklődőket. Teljes a 22. Cinefest versenyprogramja. 16 filmet nézhetnek meg az érdeklődők a Miskolci Nemzetközi Fesztiválon. Először vetítik itthon Reisz Gábor új Földszint című filmjét, és Mayer Bernadett első produkcióját, a Mami Blue-t. A listán olyan alkotások is találhatók, amelyeket más nemzetközi filmfesztiválokon már díjaztak. A 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivált szeptember 4-e és 12-e között rendezik meg.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

meg csönget a hajnal, miközben alszunk a fűben, cipőben. A sátrad ne, semmi nem várt át, valamivé tettük egymást.

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Szeles, de napos, meleg idő lesz. Kritikus napok jönnek a Paksi erőmű működésében. Letartóztatták az M3-ason balesetet szenvedett buszsofőrjét. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Óriási küzdelem folyik Pakson a működő turbinákért. Két napig kell még kihúzni az egyre apadó vízszinttel, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter ugyanakkor hozzátette. Vasárnaptól az épülő fenékküszöb és a várható vízszint emelkedés mellett elkezdhetik visszakapcsolni a most még álló turbinákat is. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter korábban arról posztolt, a fenékküszöb építésével párhuzamosan folyamatosan készülnek a következő napokra is. Elkészültek a bárkák biztonságos rögzítését szolgáló földcsavarok, amelyekhez vastag acélsodronyokkal rögzítik a folyamatosan süllyesztett bárkákat. A bárkák süllyesztése már meghaladta a 150 cm-t. Még 7 sérültet ápolnak a Miskolci Megyei Kórházban az M3-as autópályán történt súlyos buszbaleset érintettjei közül, közölte az intézmény. Közülük 2 műtét után súlyos, életveszélyes, de stabil állapotban vannak. 2 ember már hazautazhatott rokonaival Lengyelországba. A páciensek ellátása mellett a hozzátartozóknak lengyel tolmácsot is biztosítanak. Közben a bíróság 1 hónapra letartóztatta a buszsofőrjét. Az eddigi vizsgálat szerint feltehetően elaludt a volánnál, ez okozta a vasárnap hajnali súlyos balesetet. A járműben 59-en voltak, 12-en meghaltak. Minden túlélő megsérült, közülük 3-an életveszélyesen, 20-an súlyosan. Interaktív térkép készült az államilag támogatott civil szervezetekről. Az adatbázisban bárki megnézheti, hogy az elmúlt 5 évben a különböző állami civil támogatási és egyéb központi költségvetési forrásokból mikor és mennyi támogatást kaptak a szervezetek. Választókerületekre lebontva összesen mintegy 400 milliárd forint útját lehet így követni az átlátható.kormány.hu oldalon. Éjjel-nappal járnak a vonatok a Balaton déli partján az Amárdiban tartandó strandfesztivál ideje alatt, közölte a MÁV csoport. Szerdától egész héten át óránként indulnak légkondicionált intercityk a déliből, de Zamárdi az ország számos városából elérhető lesz közvetlen vonattal vagy távolsági busszal. A Balaton intercityken kerékpárjeggyel bringa is szállítható. Részletek a MÁV csoport oldalán és a MÁV Plus applikációban találhatók. Nyáron már több mint 5000 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat, a lángok 73 millió négyzetméternyi területet érintettek. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a tüzek többségét emberi mulasztás vagy gondatlanság okozza, miközben 2 hónapja országos tűzgyújtási tilalom van érvényben. Napos felhős idő lesz. Hajnalban még több felé, délelőtt már csak az északi tájakon lehet egy-egy gyenge záporzivatar. Délután jelentősen csökken a felhőzet, és túlnyomóan napos idő várható, de a szélesség élénk, néhol erős marad. Hajnalban 12-19, délután 27-33 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Szeles, de napos meleg idő lesz. Kritikus napok jönnek a paksi erőmű működésében. Pirotechnikai eszköz robbant fel a Veszprém megyei Őskün. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Óriási küzdelem folyik Pakson a működő turbinákért, két napig kell még kihúzni az egyre apadó vízszinttel, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter ugyanakkor hozzátette, hogy vasárnaptól az épülő fenékküszöb és a várható vízszint emelkedés mellett elkezdhetik visszakapcsolni a most még álló turbinákat is. Egy hónapra letartóztatta a bíróság az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel busz sofőrjét. Az ítélet ellen a buszvezető és védője fellebbezett. A lengyel zarándokokat hazafelé szállító busz 57 utassal és két sofőrrel vasárnap hajnalban Mezőkeresztesnél lesodródott az útról és az árokba borult. 12-en meghaltak, 3-an életveszélyes, 20-an pedig súlyos sérüléseket szenvedtek. Az eddigi vizsgálat szerint a sofőr feltehetően elaludt a volánnál. Interaktív térkép készült az államilag támogatott civil szervezetekről. Az adatbázisban bárki megnézheti, hogy az elmúlt 5 évben a különböző állami civil támogatási és egyéb központi költségvetési forrásokból mikor és mennyi támogatást kaptak a szervezetek. Választókerületekre lebontva, összesen mintegy 400 milliárd forint útját lehet így követni az átlátható.kormány.hu oldalon. Idén is bekapcsolódik a nemzeti ünnep programjaiba a Magyar Honvédség. Augusztus 20-án reggel 8 órakor kezdődik a tisztavatás, a honvédjelöltek az országház előtt tesznek ünnepélyes esküt. Ekkor a gripenek piros-fehér-zöld füstcsíkkal húznak át. A légiparádé 9 órakor kezdődik. Csütörtökön és pénteken 10 és 18 óra között, a Városligeti Kóskároly sétányon pedig a legmodernebb haditechnikai eszközökkel, bemutatókkal és interaktív programokkal várják az érdeklődőket. Pirotechnikai robbanás történt Őskün egy lakóházban. A Hásfa utcai családi házhoz a pétfürdői hivatásos tűzoltók érkeztek, akik az épület átvizsgálásakor lőszereket találtak, ezért 50 méteres körzetben lezárták a környéket. Összesen 10 embernek kellett távoznia a környező ingatlanokból. A robbanás ereje akkora volt, hogy az épület nyílászárói kiszakadtak a helyükről. A detonációban egy ember megsérült, a mentők kórházba szállították. Éjjel-nappal járnak a vonatok a Balaton déli partján az Amádiban tartandó strandfesztivál ideje alatt, közölte a MÁV csoport. Szerdától egész héten át óránként indulnak légkondicionált intercityk a déliből, de Zamárdi az ország számos városából elérhető lesz közvetlen vonattal vagy távolsági busszal. A Balaton intercityken kerékpárjeggyel bringa is szállítható. Napos felhős idő lesz, hajnalban még több felé, délelőtt már csak az északi tájakon lehet egy-egy gyenge záporzivatar. Délután jelentősen csökken a felhőzet és túlnyomóan napos idő várható, de a szél estig élénk, néhol erős marad. Hajnalban 12-19, délután 27-33 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.
4: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt. Így elfogyok, ahogy a láng.